Mély csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos.

világomban pakott vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy regény zsört.

0: Köszi, hogy a 88-at hallgatod, kellemesen hűsítő a mai reggel is, 14 fokot mutatnak a hőmérők. Már-már azt hihetnénk, hogy beköszöntött az ősz, de ez még nem így van. Napközben 31 fokot mérhetünk, majd úgy, hogy a nyár még kitart egy ideig. Pár perc is érkezem a hírekkel, amiben Presser Gáborról is hallhatsz pár újdonságot. Már készül a Szegedi Tudomány Egyetem mérnöki karának csapata a jövő nyári Euroskills szakmai Európa-bajnokságra. Apró Fanni és Kalászi Bálint ipari robotika kategóriában kvalifikálta magát. A Fanuk Magyarország és az Iparkamara segítségével a versenyeken használt eszközökkel a legmodernebb szimulációs környezetben gyakorolhatnak. Apró Fanni, az STE okleveles mehatronikai mérnök mesterszakos hallgatója elmondta, az EB-n 3 nap alatt kell majd egy robotrendszert felépíteniük és beprogramozniuk.
1: Ez egy olyan versenysorozat, ami egy 3 napon át tartó, egymásra épülő munkát vár el tőlünk, és akkor azt kell megmutatnunk az Európa bajnoki szinten, hogy Magyarország igenis az egyik legjobb ebben a szakmában. Ez a feladat hárul rám és Bálintra a jövőre.
0: A szegedi járási ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki részkábeleket lopott egy szegedi telephelyről. A férfi 2024. szeptemberében és októberében 4 alkalommal társával együtt bemászott a telephelyre és több mint 2 millió forint értékben vitt el részkábelt. A visszaeső férfival szemben az ügyészség 1 év 10 hónap börtönt indítványozott. Nyomoz a rendőrség az Exim Bank ellen. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium 4 feljelentést tett, a nyomozók pedig már több ezer oldalnyi dokumentumot foglaltak le. A kormány korábbi közlése szerint az Exim Bank ügyei több mint 1 000 milliárd forintnyi közpénzt érinthetnek. És koncertsorozattal és többrészes lemezzel jelentkezik Presser Gábor. A zenész 2027. januárjában 8 estén át 3 különböző műsort ad elő a Budapest Kongresszusi Központban, több mint 70 dallal és neves vendégénekesekkel. Novemberben pedig Munkakönyv címmel 4 lemezes kiadványa jelenik meg, amely az elmúlt 15 évben született dalait foglalja össze. A Rádió 88 híreit fáj.

0: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Én ki nem mondom, hogy kik voltak előttünk. Azon az éjszakán az a biztos.
0: Záporozsec.
1: Ők.
0: Tessék, kérem. Már nekem nagyon hangos a fülesem, az lehet.
1: Az lehetséges. Onnan tudom egyébként, hogy öregszem, hogy reggel felébredtem, fölültem az ágyba, és így néztem, hogy valami, tudod, van egy ilyen furcsa alapzaj, és akkor kimentem, elkezdtem készülődni reggel, stb. És még valahol buli volt.
0: Ne.
1: De.
0: Várjál már, milyen nap
1: nem van? Tudom,
0: nem tudom,
1: szerdán valami, talán hajón volt buli, vagy nem tudom, hogy hol volt buli.
0: Aha.
1: De konkrétan 4:30-kor, amikor ébredtem, és kimentem a konyhába, és akkor jöttem rá, hogy ez így nem.
0: Valami nem stimmolt.
1: Igen, több jele van annak, hogy öregszik az ember, ez az egyik, ez a biztos.
0: Erre neked még tolnom kell mikrofonozom.
1: Igen, szerintem
0: jó, gondolom, mert valami, nem hallottam igen, magam. Valami nem állt össze, majd mindjárt technikailag is összeállunk, mint a krumplis tészta. Hát jó reggelt kívánunk mindenkinek, hogy az alapkérdés az volt, hogy nézd csak ezt itt hiába. Szóval, hogy az alapkérdés az, rángatom itt a potmétert csak feloslegesen. Szóval az alapkérdésünk az volt még, amikor elindultunk, hogy ki az, aki ilyenkor hallgatja, hogy mi történik. Olyan forgalom volt, én kb. 300 méter lakok a rádiótól, olyan forgalom volt már most ilyen 17:30 előtt, hogy...
1: A Székesoron is. Egyébként kinéztem az ablakon, és így néztem, hogy nem lesz jó, lehet, hogy tényleg időben kéne indulni, de hogy itt nagyon durva volt.
0: Megyünk bele a hétvégébe, ezt már az emberek már meg vannak háborodva. Jó van. Hát mindenkinek jó, szép öreget kívánunk. Ma egy kicsit a vízállásokkal fogunk foglalkozni.
1: Így van, ez egészen fontos téma lett egyébként ebben az országban most ez a borzalmas asszály, ugye ezt az Alföldöt kicsit jobban sújtja, és ugye mi vagyunk az Alföldön, szóval Szegedet meg aztán pláne, tehát rekord alacsony a Tisza vízállásra, és erről fogunk majd 8 után beszélgetni.
0: Mert hogy ez miért zavaró, mert oké, hogy a hídról olyan nem néz ki rosszul, vagy jól, vagy nem tudom, meg mondjuk esetleg a horgászokat zavarhatja, esetleg még a hajózásba belezavarhat, de hogy ez egyébként meg miért fog...
1: Jetskiseknek jó talán, de hogy nagyon náluk kevesebb ember szerint.
0: Igen, de nem, tehát hogy általában azt szokott lenni, hogy ez ilyen messzebbenő problémákban, hogy nem nagyon látunk bele, vagy nem, tehát hogy oké, alacsony víz, és akkor szaposoknak jó, mert legalább nem fogadnak bele, vagy nem kell mellényét, tehát hogy körülbelül ezeket a dolgokat látjuk benne, de ennek azért van egy ilyen mélyebb része is. Lásd, mondjuk a Dunánál ez a Paks ügy.
1: Igen, szóval ez úgy szokták csinálni egyébként, hogy a tudósok meg a tudomány az elkezdi mondjuk 30 évvel, 40 évvel korábban mondani, és amikor már iszonyatos nagy a probléma, na akkor jut el, amikor lecsorog már hozzánk, lecsorog. Na akkor kezdünk el vele mi foglalkozni. Úgyhogy erre fogunk beszélgetni egy kicsit.
0: És hát természetesen ma én hoztam a Danának témát, úgyhogy 6 és 7 között azzal fogunk majd dörrenteni. Sőt, 7 óra után egy kicsivel még telefonálni is fogunk egy, hát mondhatjuk, hogy jótékonyságügy. Végül is egy véradás az mindig jótékonyságügy. Ezzel is fogunk majd foglalkozni 7 óra után. Úgyhogy kb. Ez lesz ma reggel.
1: És lesz játékunk. Felejtsük el. Ma megpróbáljuk a játékunkat.
0: Nézzek a férfit, hogy figyel.
1: Neve nincs még, de játék van.
0: Játék van, ez tényleg? Még a
1: neve nincs.
0: Nem talak. Neve nincs, játék kész. Ez is megtörtént. Illetve van nekünk egy sárga, az ott van a sárga, amit kaptunk. A sárga madár. Na, annak kell még majd nevet találnunk.
1: A sárga madár, annak majd nevet találnunk.
0: Annak kell nevet találnunk.
1: Bürkés Dávid ajándékozott nekünk egy plüst.
0: Köszönjük szépen. Jó, jön a hírösszefoglaló, és akkor indul a reggelit a Rádió 88-ban. Jó reggelt!
2: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
4: Jó reggelt kívánok, 6 óra van, számottevő eső sehol sem várható. Mozgáskorlátozott gyerekek is játszhatnak a Roosevelt tér új körforgóján. Légy türelemmel a közlekedő gyerekekkel, és már készülnek az STM mérnökei a jövő nyári szakmai EB-re. Jönnek Szeged és környékének legfontosabb hírei szeptember 3-án Fáy Bernitől. Mozgáskorlátozott gyerekek is játszhatnak a Roosevelt téren átadott új játszóelemen. Az integrált körforgót csaknem 2,7 millió forintból szerezték be. Ennek 90%-át a Contite Kft. Átvállalta a szegedi önkormányzattól. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester elmondta, a fejlesztés jól illeszkedik a megújult belvárosi környezethez is, hiszen ezzel a köztér nem csak szebb, hanem mindenkinek használhatóbb lett.
5: Az, hogy itt egy minőségi fejlesztés történjen, abból a szempontból is fontos, hogy ez ugye egy híldíjjal elismert területe a városnak, így mindenképpen az a cél, hogy itt nem csak az egykori EU-s fejlesztések kapcsán, hanem jövőben is olyan minőségi fejlesztések történjenek, amik illenek ebbe a belvárosi közegbe.
4: Mintegy 2569 méternyi vízvezetéket cserélt ki a szegedi vízmű az utóbbi hónapokban. Visszaállt a forgalmi rend a Kálvária sugárúton, elkészült a Jósika utcai vízvezeték cseréjének ezen szakasza. De a következő hónapokban több helyen, egyebek mellett a Bérkert utcában, a Temesvári körút és a Derkovics fasor kereszteződésében, valamint a Szent Ferenc utcában is zajlik munka. A Szeged.hu azt írja, az elmúlt két hónapban rekordszámú meghibásodás volt, ezért is fontos a régi aszbeszt cement vezetékek mielőbbi cseréje. Vigyázz a bicikliző, sétáló vagy rollerező gyerekekre, légy velük türelemmel. A rendőrök emlékeztetnek, a fiatalok még tanulják a közlekedést, bizonytalanabbak lehetnek, lassabban dönthetnek és nem minden esetben ismerik fel a veszélyt. Vad Róbert, a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője hozzátette, a tanévkezdés miatt reggel és délután is érdemes nagyobb forgalommal számolni az iskolák környékén.
6: A tanévkezdés valamennyi közlekedőtől nagyobb odafigyelést követel. A rendőrség azt kéri, segítsük őket türelemmel, előzékenységgel és szabálykövető magatartással. Akár járművel, akár gyalogosan közlekedünk, mutassunk jó példát. Ne feledjük, minden iskolába induló gyermek mögött ott van egy család, akik biztonságban hazavárják.
4: Szajbéli Mihály, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány új kuratóriumi elnöke. Ezt maga az irodalomtörténész erősítette meg a Szeged Televíziónak. A szeptember 1-jével felálló új kuratórium tagjai még Álmos Péter, Kondorosi Éva, Szomora Zsolt és Nagy Endre József. Arról, hogy pontosan mi lesz a feladata és a hatásköre az új vezetőtestületnek, a professzor egyelőre nem nyilatkozott. Kollár Árpád, szegedi költő, irodalomszervező is tagja lett a Független Közmédia Testületnek. A közszolgálati tanács három jelöltjét, köztük Kollár Árpádot egyhangúlag támogatta az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. A Szegedi Tudományegyetemen végzett költő korábban a Fiatal Írók Szövetségének elnöke és a Tiszatáj online szerkesztője is volt. Már készül a Szegedi Tudományegyetem mérnöki karának csapata a jövő nyári Euroskills szakmai Európa-bajnokságra. Apró Fanni és Kalászi Bálint ipari robotika kategóriában kvalifikálta magát. A Fanuk Magyarország és az Iparkamara segítségével a versenyeken használt eszközökkel a legmodernebb szimulációs környezetben gyakorolhatnak. Apró Fanni, az STE okleveles mehatronikai mérnök mesterszakos hallgatója elmondta, az EB-n 3 nap alatt kell majd egy robotrendszert felépíteniük és beprogramozniuk.
7: Ez egy olyan versenysorozat, ami egy 3 napon át tartó, egymásra épülő munkát vár el tőlünk, és akkor azt kell megmutatnunk az Európa bajnoki szinten, hogy Magyarország igenis az egyik legjobb ebben a szakmában. Ez a feladat hárul rám és Bálintra a jövőre.
4: Közös kosarazással, sportmászással és ügyességi játékokkal készülnek szombaton a sportolni vágyóknak az újszegedi Erzsébet-ligetben. A programra elsősorban a családokat várják, a fiatalabb korosztályoknak ingyenes a nevezés. A szervezők 3+1 fős csapatok jelentkezését várják, akik egyedi csuklópántot kapnak, sőt a legjobbak értékes ajándékokat is nyerhetnek. Süli András, a szervező Csongrád megyei Szabadidősport Szövetség elnöke elmondta, tavaly felújította az önkormányzat a streetball pályát, így már profib körülmények között rendezhetik meg a programot, mint tavaly.
8: Zsinórban 5. éve tudjuk megszervezni Szeged streetball eseményünket. Szombaton 9:30-kor kezdődnek majd a csoport küzdelmek. Péntek éjfélig lehet nevezni. Kisebb meglepetésekkel készülünk, meg nagyobbakkal is, és különböző ügyességi versenyeket is meg fogjuk hirdetni ebben az évben.
4: Brutálisan bántalmazott több hajléktalant egy részegbanda Újszegeden. A két nőből és két férfiból álló szegedi csoport nekiesett két hajléktalan férfinak. Egyiküket egy fához is odakötözték, majd egy harmadik hajléktalan férfit is felkerestek, akit szintén több alkalommal megütöttek és megrúgdostak. Ez utóbbi áldozatuk a helyszínen életét vesztette. A bántalmazó csoport egyik férfi tagjára tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását indítványozta a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség. A két nőt 16, illetve 15 év, míg a másik férfit szintén 15 év szabadságvesztésre ítélte. Az elkövetők és védőik felmentés, valamint enyhítés érdekében fellebbeztek. Az ügy másodfokon a szegedi ítélőtáblán folytatódik. A szegedi járási ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki részkábeleket lopott egy szegedi telephelyről. A férfi 2024. szeptemberében és októberében 4 alkalommal társával együtt bemászott a telephelyre és több mint 2 millió forint értékben vitt el részkábelt. A visszaeső férfival szemben az ügyészség 1 év 10 hónap börtönt indítványozott.
9: Jó reggelt kívánok, a szegedi sporthír összefoglalót Kovács Bencétől hallod. Az utolsó percben dőlt el a délút STS Deák meccse az NKA Pécs ellen. Végül alul maradt a szegedi kosárcsapat. Az új szegedi sportcsarnokban megrendezett felkészülési mérkőzésen a vendégek kezdtek jobban, az első negyedet 5 pontos előnnyel zárták. Fordítani, majd a vezetést átvenni csak az utolsó játék részben sikerült a Szedeáknak, akkor is mindössze 1 ponttal, így az utolsó percek rendkívül feszülten teltek. A legutolsó perc döntetlenről indult, majd a pécsiek dudaszós triplája zárta a mérkőzést. Így végül 78-75-re győztek a pécsiek. Szegedi elnöke lett a Magyar Atlétikai Szövetségnek. 17 év után választottak új elnököt a szövetség élére, miután Gyulai Miklós július közepén lemondott a pozícióról. A tisztségért végül ketten indultak, a szegedi Tajti Márton Anita, a súlylökés első magyar világbajnoka, és Kovács Zoltán, a gödöllői Mategeac szakosztály vezetője. A tegnapi rendkívüli közgyűlésen titkos szavazáson Tajti Márton Anita egyszerű többséggel nyert, így a következő 2 évben ő lehet a szövetség elnöke. Megvan a Benu Magyar Kupa negyed döntőinek pontos menetrendje. Ahogy korábban már beszámoltunk róla, az SVE Goodwill Pharma Fortacell vízilabda csapata a Miskolc és a Debrecen ellen is nyert a selejtezőben, a negyed döntőben pedig a Vasas ellen mutathatják meg a tudásukat. Szombat délután 4 órától Budapesten, vasárnap ugyanekkor pedig a szegedi Tisza Virág sportuszodában mérkőzik meg a két csapat. A továbbjutás a két mérkőzés összesített eredménye alapján dől el. Döntetlen esetén a büntető párbaj győztese jut majd tovább. A szegedi sporthír összefoglalót Kovács Bencétől hallottad.
4: Ma fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő eső sehol sem várható. A szél megélénkülhet. Délután 31 fokot mérhetünk.
3: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Köszönjük szépen az információkat Berninek és Bencének.
1: Nagyon szépen köszönjük a híreket egyébként, és majd nem soká érkezik Nagy Ági a hírekkel, mert már itt van velünk. Nem az, hogy nem soká, de majd érkezik.
0: Jöjjön egy Dracula egy indításnak. Jó reggelt, Szeged!

0: Tami Impala, hogyha jó ejtem a nevét, köszönjük szépen, ez a Rádió 88, benne pedig az őrület reggel.
1: Ez a Mega, itt van Gedzu, itt van Sanyi, itt van Ági, és itt vagyok
0: Sanyi, és itt van még stabilizátornak, az a biztos. De azt kell, azt tegyük hozzá, hogy a Sanyi pusztán a jelenlétével tud megjavítani dolgokat. Tehát műszereket csak így pusztán az akarat erejével, valami Yoda képzőt végeztél, nem tudom ezt. Na, elérkeztünk a vaktesztes részhez, kedves Dániel. Nem tudom, olvastad a hírt, Kalocsán történt az eset, nem is messze tőlünk, akkor ezek szerint olvastad. Egy férfi ellopott egy repülőt, hát ez már önmagában furcsa. Ugye egyrészt az, hogy repülőt lopsz, ahhoz azt feltételezni kell, hogy tudsz repülőt vezetni, nem? Szerintem ez egy ilyen alap dolog, mert csak úgy nem tud ellopni, vagy elhúzod magad után, vagy tehát nem tudom, elképzelésem sincs. Mindegy,

0: hogy milyen nyelven beszél, ami magyar volt egyébként. Az tényes való, hogy az, hogy mit lopsz, szerintem az azért leszűkít. Tehát ez ugyanilyen ilyen szűkítő körül, mint hogy, hova jársz étteremet, hogy drága étteremben nem
1: nézel. Ilyen társadalmi rétegénként
0: hát persze, mert most a robogót, aha, meg autót azért, meg nem, tehát legalább szerintem a roller, igen. Tehát kezdjük az apró lopásokkal. Kenyér, krumpli, pici zsebelések, ez zamasz. Az valahol szerintem a piramis legalján van, a lopás piramis legalján, aha, nem? És akkor megyünk följebb, roller, bicikli. Lehet, hogy a gyerekmotor még előtte van, tudod, a nyuszi motor, az igen, még lesz, hogy előtte van.
1: És akkor így szerintem az följebb van, csak más tételben.
0: Attól függ, hogy ki ad rá árat.
1: Oh, yeah.
0: Attól függ, hogy ki ad rá árat, mert az rohadrága is lehet egyébként. Oh,
1: yeah.
0: Igazad van, a nyuszi motor valahol a repülő fölött van. De hogy a repülő azért mindenképp fönt van, nem a lopási listán.
1: Igen.
0: És akkor az elmúlt 16 év az meg a csúcs. A piramis csúcsa, mert régen úgy néztek, hogy ilyen aranyból volt a csúcsa a piramis.
1: Igen.
0: Akkor az igazából. De egyébként ez elképesztő, hogy valószínűleg ennek az űrgének élete bulija volt.
1: Hát
0: ezt azért lehet mesélni gondolj, egy jó pár évig.
1: Hülyeskedsz, főleg úgy, hogy kaphat érte egy 2-8 évigét.
0: 2-8 évigét kaphat?
1: 2-8 évig tartó szabadságvesztéssel büntethető. Hát most nyilván azt a bíróság majd eldönti, hogy ez minek minősül.
0: De mondjuk közúti veszélyeztetésnek nem hívnám.
1: Ott a bíró, amikor ezt így elkezdi olvasni, hogy ott hogy nem röhögöd el magad? Tehát, hogy egy bíróságon, én volt egyszer voltam életemben a bíróságon, de ez is egy gyámügy volt, tehát még csak nem is egy ilyen büntető valami. Hogy így ott ülnek ilyenkor, ez nekem teljesen új dolog volt, ezekben a, nem tudom milyen kívják, talár, vagy milyen francnak hívják azt, ott ülnek benne, és így egy teljesen átlagos esetet így a bírónak lesz így föl, a bíró tűlő teljes. Tehát ez egy ilyen nagyon komoly álma, az nem úgy van ám csak, hogy egy ilyen kisebb ügyet, az csak úgy ott leülünk egy inkbe, azt megbeszélünk. De nem, ott mindenki rendesen föl, ötözve, stb. Na most egy ilyen ügynél gondolj bele, hogy elkezdi olvasni a bíró, hogy majd eltulajdonította a repülőgépet, majd leszálltak, majd a, nem tudom, XY Tibor mentős megállapította, hogy nem beszél magyarul. Vagyis, majd hogy kiderült. Nem tudjuk, hogy milyen nyelven beszél.
0: Pár órával később a fogdátban megállapították, hogy beszél magyarul. De egyébként ilyenkor nem tudom, hogy láttál-e már ilyen bírósági felvételeket, ilyen valós bírósági felvételeket. Át tudok menni a bírók ilyen dorgálóba. Az nagyon vicces egyébként.
1: De Magyarországon?
0: Igen, Magyarországon. És akkor ott áll a vádlott, és úgy beszélnek vele, mint egy ilyen gyerekkel, akiket így leszidnak. Tehát óriási. És volt egy ilyen bírósági felvétel, azt néztem, és akkor ott áll a csávó, csontrészek, de eleve azt hiszem ittas vezetésért vitték be. És már a tárgyalásán bement, és már a tárgyalásán csontrészek volt, és így mondta neki a bíró, hát de uram, hát nézze már, hát álljon már egyenesen, hát hogy fog innen hazamenni, a családja hogy viszi haza, ő hogy megy innen, autóval jöttem. És megy kifele. Hát ez valami óriási. Nekem ezek egyébként ilyen kedvenc videóim, tehát ezeket megéri nézegetni, mert van bennük.
1: De az van, hogy ott elképzelem ezt a bulit tényleg. Tehát, hogy vagy csak valami nagyon szomorú sztoriban volt az emberünk, és ő úgy gondolta, hogy
0: egyébként egy ilyen nagyon durva szerelmi csalódást ebből előbb kinézek, mint egy nagyon vidám estét.
1: Ugye? Én is azt gondolom, hogy ott valami szomorkodás volt, leült egy üveg valami itallal, azt ott be, és egyszer csak megbátorodott. Micsoda, nehogy már nekem, ne. Hát mi? És akkor elindult. Fogta. Nem is értem, hogy lopsz, ahhoz kell egy kulcs, vagy mi?
0: Tehát, nem az, hogy ez egy rákészülés, már úgy értem, hogy ezt végig kell vinni. Ez nem olyan, hogy odamész, és akkor melletted pont van egy bicikli, amikor fölidegesíted magad, és rájössz a biciklire, és elmész, hanem az, hogy itt rá kell készülni. Odamész, átmászol a kerítésre, megkeresed a repteret, eleve oda jutsz a reptérre.
1: De nem ott ivott, én már úgy képzelem ezt, hogy én már ott ivott.
0: Még az is lehet egyébként. Az is lehet, hogy a saját gép, és nem is történt semmi.
1: Nem tesz féljelentés saját maga ellen.
0: Egyébként ez egy érdekes téma, engem érdekelne a hallgatóktól is.
1: Igen, hogy ez
0: ki így... milyen hülyeséget csinált szerelmi bánatában, szerintem. Ez egy érdekes dolog lehet.
1: Meg ott mi volt, gondoljatok bele, mi volt a terv? Most megnéztük ezt a Kutya csillagkép című filmet, ahol egy csesznával, hogyha ezt jól ejtem, vagy Cessna. Nem tudom, hogy milyen, hogy kell ejteni, de hogy egy ilyen kisgéppel a férfi repked ebbe a posztapokaliptikus világba, és a büdös életben nem fogy ki belőle a kerozin. Én nem tudom, hogy egy ilyen cseszem, hogy mekkora távolságot lehet megtenni, mindjárt megkérdezem az éjjel.
0: Hát ez biztos, hogy jobb a fogyasztása, mint az én kocsimnak, mert azzal nem visz ki a világból a vert.
1: Azért mondom, hogy mi volt a terv, hogy így elrepülök a csajomhoz, mondjuk Kalocsára indult, Győrbe? Vagy itt, tehát hogy érted, hogy vagy de mi?
0: Tudod, ez ilyeneket, ilyen emlékek szokták mozgatni, hogy egyszer voltam egy repülőúton, és annyira romantikus volt akkor, amikor lenéztem a világító városot. Tudod, hogy ilyenek szoktak ilyenkor lenni. Tudod, tehát hát azért voltam már részeg, és voltam már szerelmileg csalódott, nem?
1: Tehát ez mind a kettő igaz, viszont még repülőt nem loptam soha.
0: Még.
1: Az mozi mondtam, hogy
0: ott
1: még.
0: Volt, hogy még.
1: Így.

0: bármi lehet.
1: Jó, hogyha valakinek bármilyen sztoria van, szerelmi csalódásos története, ami esetleg vicces, vagy szórakoztató, vagy megdöbbentő, az jöhet nekünk SMS-ben a 06 32 99 88 88-ra.
0: Bizonyám, kérem szépen. És hogyha minden jól megy, akkor nálunk pedig jön a Rain Over Me.
1: Pitbull meg Marc Anthony.
0: Ezt hallod? Ezt
1: nem, az a Marc Anthony-nak felesége volt a J-Lo.
0: Igen.
1: Szegény csávó.
0: Hát, fú, kinek mit intézett, ugye? Rain Over Me, jó reggelt!

0: Reino Vermeza 88-ban, jó reggelt kívánunk mindenkinek! Ahogy már Dani mondta, Ági, érkezik friss információkkal, hiszen időben már ott járunk.
1: Jelenleg 17 fok van, 30-ig fog melegedni. Jó reggelt!
2: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
3: Biztonsági öv és...
2: Rádió 88, az életünk része.
3: Az. Let's go! Let's go!
4: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
5: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben is, könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
2: Lucky Let's Go Bálint K. Gergővel a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
4: Rádió 88, az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Algyői út 40 alatt.
7: Fedax Kft.
8: Emelőhátfalak teljes körű javítása, felújítása és karbantartása. A német bérkargolift típusú emelőhátfalak kiemelt prémium márka szervize, továbbá márka független professzionális emelőhátfaljavító központ. Fedax Kft. Az emelőhátfalak szakértője.
9: Most éri meg igazán stílusosan bevásárolni. Szezonvégi akció a klasszik férfi divatnál. Egy termék 30, 2, 40, 3 vagy több, akár 50% kedvezmény. Csapd le rá szeptember 15-éig. Klasszik férfi divat, Szeged, Somogyi utca 17.
10: 25 éves a szegedi Full Moon. Ünnepelj hazánk első számú pop a kapella együttesével a 18. Full Moon a kapella fesztiválon. Október 2-án és 3-án az IH rendezvényközpontban dupla koncert, nosztalgia és humor vár rád. Vendégek a spanyol Bivokál, az olasz Rebel Beat és Zentai Márk. Jegyek már kaphatók az ihrk.hu oldalon.
11: Tudjuk, még tombol a nyár, de egy igazán emlékezetes karácsonyi parti szervezését nem lehet elég korán elkezdeni. Tartsd idén a céges karácsonyi partit a Novotel Szegedben, ahol minden adott ahhoz, hogy az évzárásból valódi élmény legyen. Novotel Szeged, hogy legyen mire emlékezni az idei karácsonyból. Részletek novotelszeged.hu.
12: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: kukac.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: 29.990 forint helyett most csak 13.990 forint a csapatnevezés. Igen, jól hallottad. Nevezz lecsófőzésre csapatoddal a 6. Premium Piac Piknik Lecsófőző Fesztivál és Családi Napra szeptember 6-áig. Szeptember 19-én Szegeden tombola, ingyen lecsó, gyerekprogramok, rengeteg nyeremény és MC haver és a teknővár. Használd ki a villámakciót. A nevezés részleteit keresd a Premium Piac Szeged Facebook oldalán.
2: Új konyhát akarok, nincs vita.
3: Oké, de az ajtót is cseréljük.
2: Legyen, de egy körben oldjuk meg.
3: Megoldjuk. Kreaform. Bútorok a Bakai Nándor utcában, Kreadors, nyilászárok a Rigó utca 38-ban. Szinte egymás mellett.
2: Fogalmam sincs, melyik volt melyik, de menjünk.
4: Higgy el, hölgyem, sokan így kezdték. Kreaform, egyedi bútor, Bakai Nándor utca, Kreadors, nyilászáró, Rigó utca 38. Mindkettő a Cédrusligetnél.
5: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a Gin és Rum Fest oldalon.
6: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
7: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
6: Részletek az auchan.hu-n. Irányozosan, spórolj okosan!
8: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az áron parton végezze.
9: Az Ácsfa Kft. Tetőt készít az álmoknak. Rugalmas ügyintézés, helyszíni felmérés, gyors gyártás, ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Látogass meg weblapunkat és keresd akcióinkat. www.ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Szeged, Vásár utca 12.
10: Ez reklám volt.
11: Mozgáskorlátozott gyerekek is játszhatnak a Roosevelt téren átadott új játszóelemen Szegeden. Az integrált körforgót csaknem 2,7 millió forintból szerezték be. Szajbi Mihály a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány új kuratóriumi elnöke. Ezt maga az irodalomtörténész erősítette meg a Szeged Televíziónak. Október 1-én új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki azokon a helyeken, ahol csak idéglenes vezetői megbízásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. És koncertsorozattal és több részes lemezzel jelentkezik Presser Gábor. A zenész 2027. januárjában 8 esten át 3 különböző műsort ad elő a Budapesti Kongresszusi Központban, novemberben pedig Munkakönyv címmel 4 lemezes kiadványa jelenik meg. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
10: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
12: Ági, köszönjük szépen az információkat.
13: Köszi.
12: Na nézzük, hogy állunk az utakon ma reggel. Egyelőre még csend van, hiszen még csak 6:30 van, lezárások még mindig ott vannak, ahol szoktak volt lenni. Ezeken a területeken óvatosan közlekedjünk.
13: Agyai út, Szőregi út, még minden járható.
12: Nagyjából más nincsen.
13: Körülbelül jó? Ennyi.
12: Óvatosan, bármi info van 0-30.
13: 299-88-88.
12: Jó, nem mindig ott hagyom abba, ahol szoktam.
13: Olyan volt, hogy Récsász, én csak néztem fölfele.
12: És ott sem volt semmi.
10: Támogatta a fedex.hu az emelő hátfalak szakértője.
12: Na kérem szépen, érkezik a DJ Kincses Szabi.
13: Wachowski live-val. De ez ne csapjon be senkit. Nincsenek itt,
12: nincsenek
13: jó?
12: Itt, jó?
13: Kincses Szabi és a Wachowski. Szabi.
12: Ez a te vagy a fény, jó reggelt, Szeged.

0: Dodi Elót hallottuk, ez ott a Dance with Somebody itt a 88-ban. Jó reggelt kívánunk mindenkinek!
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Mega!
0: Az őrület reggel.
1: Az őrület reggel, így van.
0: Na, hát beszélgettünk egy férfiról, aki elropott egy repülőgépet Kalocsán, úgy gondolta, hogy nem tudjuk, hogy mit gondolt, hiszen próbálták megfejteni a mentősök is. Ők akkor azt gondolták, hogy svédül beszél egy ilyen valami dél-dán dialektusba. Hú, azt nem gondoltam, hogy kibírom mondani. Úgy beszél svédül, dél-dán dialektusba.
1: Szerintem erre senki nem gondolt, hogy ezt kimondod.
0: Ezt én sem mondom az elején.
1: Szóval, hogy
0: nem tudták, hogy most ő izlandi, vagy honnan jött, de nem értették, hogy mi.
1: És amit akkor mond. Erről kezdtünk el igazából beszélgetni, hogy ez miért lehetett. Az én legerősebb tippem egy szerelmi csalódás beitalozva. Szóval ez gyakorlatilag tartom is.
0: Szerintem is, mert menőségből nem lehet, mert most gondolj bele, hogy nem mersz ellopni egy repülőt, fogd meg a söröm. És akkor az meg elindult repülőt lopni, érted? Tehát erre kicsi a szansz.
1: Igen, de már csak azért, mert hogy magányos elkövető, szóval érted, nem az volt, hogy még négyen feküdtek a reptéren és nézték, hogy felszáll, és akkor bealudtok a fűbe, mert stb. Igazából csak őt kapták el.
0: Igen, mert hogy miután kényszer leszállásra, de az is, gondolj már bele, hogy annyira részeg volt, hogy nem tudott rendesen beszélni, de azért megértették? Vagy azért, mikor mondjuk két ilyen, nem tudom, F-16-os, mondok ilyen számokat, nem értek
1: repülőköz. Persze, leszállították, a Gripenek felszálltak.
0: Azért emiatt. Mondom, hogy így mondták neki, hogy szálljon le. Tehát érteni értette, meg úgy le is
1: és
0: szállt valahol.
1: És akkor ő meg mondta, hogy akkor gyere fel.
0: Igen, gyere fel. És akkor, tehát, hogy lerakta a gépet, szóval, és akkor utána ő még be is akar szállni valami autóba. Tehát ugye ez volt itt a nagyobb büntetési tétel felé való húzás, hogy ez rablásnak minősült, tehát nem is az, hogy lopás, hanem ez valami stiklott volt ebben még.
1: Hát meg szerintem ez egy olyan veszélyeztetés, amiért egy elég komoly büntetést fog kapni. Tehát ezért nem az, hogy elkötöttél egy elektromos rollert, tehát hogy szerintem ott is megy fölfele a dolog, hogy mit és hogyan és milyen állapotban. Szóval ez szerintem azért eléggé a maximumnál lesz. Jó, 2 és 8 évet mondtál, hogy annyit kaphat, de hát az meg szerint. Is kell. Tehát jó, mondjuk én felfüggesztem, mert most...
0: Nem, de most gondolj bele, hogy mennyire stabilan kell tudjál repülőgépet vezetni, hogy részegen is tesz.
1: Igen, valószínűleg egy rutinos pilóta volt, az izommemória beütött. Tehát igen, tényleg, tehát hogy ott az volt egyszerűen, hogy akkor is tudna, ez olyan, mint Slash, amikor gitározik, hogy neki teljesen mindegy, hogy milyen állapotban vegy fel ugye a színpadra, ugye erre van egy 1000 éves elméletem, hogy neki mindegy, milyen állapotban vegy fel a színpadra, mert egyszerűen tudja, és valószínűleg itt is erről van szó, hogy teljesen mindegy, hogy milyen állapotban ült oda, az, hogy mit csinált addig, az megfogja a botkor, nem is működik minden.
0: Tudja,
1: a pedálokat,
0: hol van.
1: Pontosan tudja, érzi, hogy meddig kell csinálni. Igazából mondjuk ez egy ilyen becsapós, mert te is azt hiszed részegen, hogy tudsz autót vezetni.
0: Na hát ez az, na ezt akarom mondani, ugye? Tehát ennek meg ékes példája a Wall Street farkasából a híres jelenet, amikor...
1: A helikopteren leszel?
0: Nem, amikor hazaér a kocsival.
1: Ja igen.
0: És így nem is érti, hogy hallod, teljesen kész voltam, és így a csomó nélkül hazaértem. Majd kimegy, megnézi az autót, rommá van törve az egész. Tehát, hogy így...
1: Jó, mondjuk fönt viszonylag kisebb a forgalom. Ezért kisebb esélye törőd össze a gépedet, hogyha
0: igen,
1: már
0: azt nem
1: egyszer
0: tudjuk,
1: fönt
0: hogy...
1: vagy, akkor
0: onnantól csak józanodsz. Arra nincs valami ilyen... tudod, amikor a hajókat is nézik, meg így a repülőket. Sőt, tudod, mire van? Az a siklóernyőre van az, igen. Hogy milyen magasságban és hogy repült.
1: Hát itt is van.
0: Erre megnézném azért ezt a repülést. Tehát így kicsit le, hop, akkor így fölhúzta az elejét, akkor nagyon fölment, akkor nagyon jobbra-balra, tehát hogy biztos nem egy egyenes vonalban repült.
1: Neked mi volt a legdurvább sztorid, ami ilyen? Tehát ilyen mondjuk szerelmi csalódás volt. Vagy azt követte nyilván. Tehát...
0: Rettenetes részegség volt.
1: De semmi hülyeséget nem csinál, nem kötöttél ezzel a szemben.
0: Nem, mert ilyenkor szomorú az ember. Én ilyen befordulós vagyok, és akkor hogy semmi, nyilván ilyenkor alkoholba folytja az ember. Tehát nem segít egyébként, csak mondom bárkinek
1: is. A világon semmit.
0: Semmi értelme nincsen.
1: De hogy más bajod egy setén se segít, az a rossz. Tehát hogy azt hiszem, hogy pillanatnyilag segít. És így harmadik sor után már úgy vagyok vele, hogy jó, ez egész jó, tudod, ez a bódulat, akkor elkezdesz róla beszélni, de akkor már a lejtő az elkerülhetetlen, elindultál rajta, akkor elkezdesz rajta gyorsulni. Még többet megiszel, és a végén olyan rossz, olyan szar lesz az egész, hogy elképesztő.
0: De tényleg ilyen, hát nyilván az meg én az a síros tudok lenni. A végére, amikor hogyha van ilyen van. Hál' Istennek ez ritkán van az ember életében. Te?
1: Tudom, de én találkoztam veled akkor, szóval.
0: Hát azért mondom, hogy ezt nem kerülted el.
1: Nem, én attól függ, hogy éppen melyik stádiumában voltam. Tehát amikor még vissza akartam szerezni valakit, akkor minden hülyeséget megcsináltam. Utána meg ugyanez gyakorlatilag, hogy ilyen álmokfutásba kezdtem. Tehát hogy az inkább álmokfutás volt, mint buli turni.
0: Igen.
1: De
0: és ez mennyi? Volt az és ez a turni mennyi ideig tartott?
1: Hát valamelyik egészen hosszú volt ez a... Ilyen nagyobb koncertturnéka vetekszik azért. Pár hétben letudtam ezeket.
0: Egy Rolling Stones világkörüli turné.
1: Volt egy World Tour Szegeden belül, igen, hát a körúton belül azért megcsináltam én is a saját turnémat. De hogy volt ilyen, hogy például az egyik exemnek volt egy Yarisza, és akkor éjszaka a tavasszal, azt hiszem tavasszal volt már, amikor ugye kikerülnek a friss virágok a Széchenyi téren, és akkor leszagadtam friss virágokat, és akkor teleraktam a Yarisza-nak a szélvédőjét ezzel, meg ilyenek. Tehát hogy én nagyon busztustalanban is át tudtam ám csapni.
0: De ez, hát romantikus, busztus, ez romantikusnak tűnik.
1: Hát figyelj, hogy mondjam, az akkori az indíték az inkább gennyes volt, mint romantikus, szóval nem mondanám magam azért akkor a lovagnak, érted? De ez csak egy ilyen apróság volt.
0: Jó, de alapvetően azt gondoljuk, hogy ez segít. De nem. Ezt mindenkinek mondjuk, hogy világon, attól, hogy nem. De nem jutott eszedbe, hogy ellopi valamit, érted?
1: Nem. Azon gondolkozom, hogy én szerintem sose loptam. Tehát most így gondolkoztam ezen, hogy valamit bármikor el... Nem, tőlem loptak mindig. Az összes létező biciklimet, apám. De az összeset ellopták eddig. Ami most van meg, az van legrégebb óta. Azt hiszem, ez már 8 éves vagy 6 éves bicikli.
0: De nem használod,
1: de nem nagyon használom. Igen, és ezért nem bírják ellopni. A lépcsőházban van, benne a lépcső alatt. De valószínűleg csak ezért nem.
0: Nekem is már lopták egy pár biciklim.
1: Egyébként volt egy nagyon szép biciklim, egy Csepel biciklim volt.
0: Igen.
1: Gyönyörű volt.
0: Szép
1: és
0: zöld volt.
1: Igen, és defektes volt, és lezártam a ház előtt, de egy bika lakatta tényleg, és lusta voltam megcsinálni, tehát tél volt. Hát mondom, most toljam el,
0: de milyen, 10 fokban. Mennyire változik az ember? Én nem vártam volna, hogy ezt a mondatot elmondta, hogy lusta voltál. Pedig egyébként tényleg az voltál. Igen.
1: Hát mint az állat, persze.
0: Tehát, nem, mert hogy mennyi ideig volt ott a bicikli?
1: Szerintem egy 3 hónap, egy 2 hónap. Hát úgy, hogy
0: több. Szerintem több, fél év volt.
1: Mert novemberben akkor raktam le, és azt tudom, hogy még a havat söpörtem le róla, meg minden ilyen január-február környékén, és volt rajta egy bikalánc. És akkor arra ébredtem egyik reggel, hogy kisétáltam ugye a házból, és már ugye megszokott látvány volt, tudott. Tehát ott van a fa, a diófa, a bokor, a töltés, meg minden, és akkor már úgy beleépült a tájba.
0: Már ki volt, rajta volt egy tábla, egy városkép jellegű.
1: Igen. Kb. Ilyen volt a biciklim, és akkor ott le volt támasztva, és egyszer csak nem volt ott, és tudom, amikor csak így a perifériás látásodban észre, valami nem stimmel, és így visszafordultam, hogy hát tudom, hogy mi nem stimmel, de utána azon gondolkoztam, hogy aki azt kinézte, és vitt hozzá olyan eszközt, ami azt a zárat szétszette, az megérdemelte. És remélem, hogy egészséggel használja azt. De viccek kívül.
0: Nem tudsz ráharagudni.
1: Azzal meg kellett dolgozni, haver, és ugye ez egy 5 emeletes épület volt, ahol laktam, tele lakóval, az összes lakás tele, és pont ugye az erkélyes, meg azt hiszem a hálószoba felül voltak az ablakok, és oda volt lezárva, úgyhogy az, aki elvitt, az gratulálok. Használd egészséggel, így van.
0: Jolik Lee és az I Follow Rivers.

0: follow, I follow you.
1: Ugye, édes nota.
2: Likkeli. Ő egyébként ugye svéd volt. Csak nem tudjuk,
1: hogy még mindig az.
2: Déldán akcentusra csinálja.
1: Déldán akcentus.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez a Mega.
1: Az őrület reggel.
2: Még mindig.
1: Nézzünk szépen kicsit az online lapokon. Mit szólsz hozzá, kedves Dániel?
2: Nekem tökéletes.
1: Oké, szegeder.hu-n lehet olvasni arról, hogy júliusban is nagyot esett a szegedi turizmus tavalyhoz képest. Tavaly nyáron viszont Szegeden nőtt a legjobban. Vagy a belföldi, vagy az adott esetben külföldi vendégek száma, így némileg érthető a visszaesés mértéke. Teljes cikk elérhető a szegeder.hu-n.
2: És most meg fogsz lepődni?
1: Na,
2: de... A Szeged.hu megírta, hogy elkezdődött a tanév, és megnőtt a forgalom az utakon.
1: Ez van ilyen.
2: Képzeld el. Jó, ez a Szeged.
1: Jó, ezt mi nem tudjuk innen egyébként.
2: Igen, erről már tegnap beszéltünk, de bármilyen közlekedési infóban jöhet, de ezt innen mi ugye nem tudjuk rögtön csekkolni.
1: Jó, jöjjön ez az Elmond Kennedy. Szeretnéd?
2: Jó, ez a Szeged.hu volt egyik.
1: Power over me.
3: Támogatta a Clean Star Complex Kft. Az intézménytakarítás felsőfokú szakértője.

0: Hármat kredit hallottuk itt a 88-ban. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Érkeznek nem soká hírek, sőt, nagyon közel vannak a hírek. Nagy Ági fogja őket mondani.
0: Bizonyán ma pedig 31 fokra kell számolni hozzávetőlegesen. Ez természetesen plusz-minusz 1 fok lehetséges, illetve délután 3-ra most én azt nézem, hogy lehet, hogy egy háromszem eső is fog esni négyzetméterenként. Ezt majd kiderítjük akkor, ha már leesett.
1: 654 van.
2: Támogatta Stuxi Otthon és Kert Kft. A zuhanykabinok és csaptelepek szakértője. Stuxi.hu.
3: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
4: Túl vagy az ebéden? Jól esne egy icipici lazulás.
3: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
4: Támogatja Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
3: Rádió 88. Az életünk része.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben.
3: Most pénteken a színpadon az Ivan and the Parasol.
5: Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás!
3: Legyen épp a kedvenc csapatod döntője, amikor ökölbe szorított kézzel üvöltött, hogy hajrá fiúk! Vagy amikor a legszebb lány, akit valaha láttál, a füledbe súgja a legkedvesebb szavakat. Vagy egy esős nap, amikor a fejedre húzott takaró mögül lesed a tévében a kedvenc krimidet. Vagy egy nyár este, amikor a véget nem érő nevetésektől hangos a vízpart. Legyen bármilyen örömteli, boldog a pillanat, a Mogyival mindig megtalálod a hozzád illő, tökéletes nasit. Mogyi. Mindig van minek örülni.
4: Egy szemüveg az iskolába, egy tartalék otthonra. A prágai látszerészetben egy pár Stellest miópia kontrolllencse vásárlásakor a második pár lencse ajándék, és mindkét szemüveg keretre 20% kedvezmény jár. Két komplett szemüveg most kedvezőbb feltételekkel a suli kezdéshez. Az akciót keresd a prágai látszerészetben a Bartók téren, a megállónál.
3: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
6: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó!
3: Várunk a Szeged Kígyó utca 4, vagy a Mixelt Kálmán utca 20-22 szám alatt.
6: www.plazma.hu.
7: Indulj lendületből! Cubase Stevens Premium ringák egy helyen, a Lendület kerékpár szaküzletben. Új Szeged, Derkovics Fasor 94, újlendület.hu.
4: Ez reklám volt.
8: Vigyázz a bicikliző, sétáló vagy rollerező gyerekekre, légy velük türelemmel. A rendőrök emlékeztetnek, a fiatalok még tanulják a közlekedést, bizonytalanabbak lehetnek, lassabban dönthetnek, és nem minden esetben ismerik fel a veszélyt. Vad Róbert, a Csongrád-Csonád vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője hozzátette, a tanévkezdés miatt reggel és délután is érdemes nagyobb forgalommal számolni az iskolák környékén.
9: A tanévkezdés valamennyi közlekedőtől nagyobb odafigyelést követel. A rendőrség azt kéri, segítsük őket türelemmel, előzékenységgel és szabálykövető magatartással. Akár járművel, akár gyalogosan közlekedünk, mutassunk jó példát. Ne feledjük, minden iskolába induló gyermek mögött ott van egy család, akik biztonságban hazavárják.
8: Számos automárka hibrid és elektromos modelljei mellett elektromos motorok és kerékpárok, valamint elektromos teherautó és kamion is látható lesz jövő héten Szegeden. Szeptember 13-án vasárnap rendezik meg az E-Street Parade-et a Széchenyi téren. A rendezvényen az elmúlt évekhez hasonlóan a megújuló energia otthoni hasznosításának megoldásait is bemutatják, de számos beszélgetést lehet meghallgatni az elektromobilitás, a fenntarthatóság és az egyetemi kutatások témakörében. Sőt, a szervezők az autósportról sem feledkeznek meg, vendég lesz Mihelis Norbert, világbajnok autóversenyző. Szeptembertől igényelhető, jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája. A dinamikus árszabásban az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix, felette viszont a felhasznált villamosenergia ára a villamosenergia piaci árak alakulásához rugalmasan igazodik, ezért időszakonként változhat. A lakossági ügyfelek esetében a kedvezményes sávhatár 2523 kWh évente, míg a mikrovállalkozásoknál 4606 kWh. A dinamikus tarifáról, az igénybevétel részletes feltételeiről és az elszámolásról az MVM Next weboldalán található további információ. És végül heves indulatokat és kiterjedt vitát váltott ki a közösségi médiában egy magyar édesanya beszámolója. A felháborodott szülő elmesélte, hogyan küldtek el egy Körk-szigeti étteremből 4 magyar fiatalt. A társaság a zsúfolt vendéglátóhelyen vacsoraidőben kapott asztalt, ám amikor kiderült, hogy főétel helyett csupán egy-egy adag palacsintát rendelnének, a pincér felháborodva állította fel és küldte el őket a helyszínről. Arra hivatkozott, hogy odakint többen is vacsorázni vágyva várakoznak. A történtekről szóló beszámoló közzététele után valósággal felrobbant a komment szekció. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Köszönjük szépen az infókat. Közlekedési ügyek. Brunel Krisztián kollégánk szólt nekünk a Makkosházi körúton. Hát útburkolati jeleket festenek, úgyhogy emiatt egy picit orlódásra azért kell számítani ott a környéken. Ez az Agyagos utca és a Makkosházi körút sarkánál lészen ez a dolog, de ezt már kiírtuk Erdésre is.
1: Nagyjából minden jól járható még a városban, de azért kezdenek pirosodni a dolgok, főleg jelzőlámpák és útfelbontások környékén, ahol eddig is, vagy tegnap is volt ott, ma is lesz, higgyétek el, és akkor a Temesvári körülten nyilván kezd egy kicsit dugulni. Az Algyői út is jól járható, még a Szőregi út viszont már kezd egy kicsit akadozni.
0: Jó, bármi közlekedési info van, segítsük a többieket egy SMS-en
1: 0-30-299-88-88.
0: Na kérem alásson, a Noizetsz, mely már 100 éve nem hallottam a Noizetsznek ezt a dalát, szerintem betyárosan jó.
1: Pedig még meg is kértek, hogy Never Forget You.
0: Oh.
1: Oh, na ez jön most.
0: Ez de rossz mond. Jó reggelt kívánunk, ez a Rádió 88. 8-ban, 8. A napindító zene

0: Fogeri Ball, ahogy a svédek mondják a németeknek. Jó reggelt kívánunk mindenkinek!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Na kérem szépen, ígértük azt, hogy telefonálni fogunk 7 óra után, és ezt meg is tettük, mert mi ilyen szavatartó gyerekek vagyunk. Ha minden jól megy, akkor itt van velünk a vonalban a Délút STS-edek ügyvezetője, Kemper Fornus Balázs. Halló, halló, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt!
0: Á, itt vagy, jó van, oké. Na, amiért hívtunk téged, hogy lesz nektek holnap egy ilyen jótékonysági akciótok, méghozzá egy véradás. Mesélj nekünk erről egy kicsit. Hol lesz ez, mikor lesz, kik mehetnek, mikor mehetnek, stb.
2: Igen, hát most már negyedik alkalommal rendezzük meg igazából, most már mind Délút STS Edek és a Szegedi Sport és Fürdők Kft. Kezdtük el ezt 4 éve ezt a véradást a Tiszavirág sportuszodában. Egyre több sportcsapatot hívtunk ezt csatlakozni, úgyhogy most már velünk tartanak igazából a Fitworld Gorillás, a rögbisek, a boxvilágos boxolók értelemszerűen, a Goodwill Farmás vízilabdások, meg az eszterese röklabdása is. Úgyhogy lehet jönni, mindenkit várunk szeretettel. 11 órától az utolsó regisztrációk azok délöttől vannak. Minden csapat készül mindenféle kis ajándékokkal, sport és fürdők kártya is. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy elég fontos esemény. Már itt kezdi kinőni magát, ami nagyon boldoggá tesz minket, és nagyon, én személyesen is nagyon szeretem ezt az eseményt.
0: És akkor ilyenkor a játékosok is adhatnak vért? Vagy ilyenkor az mi? Ahogy történik? Nálatok ilyenkor most így rákészülésen a szezonra, tegnap is volt meccs, és szombaton is lesz, hogyha minden, ha jól tudom.
2: Igen, hát ez ilyenkor én abszolút a játékosokra bízom, nem fogunk nyilván fegyvert senki fejhez is felkészülésni, ezért nagyon nagy terhelést kapnak, aki úgy érzi, hogy szeretne vért adni, az adhat. Én szerintem lesznek ilyen jelentkezők, de nyilván ezt nem tehetjük kötelezővé, valószínűleg minden sportcsapat nagyjából ugyanígy készül, úgyhogy majd én adok a játékosok helyet is.
0: Az úgy fura lesz egy kicsit, hogy egy 5 adagot így leadsz, mert akkor nem biztos, hogy...
1: És mondod, hogy kezdi kinőni magát, hogy mennyien voltak, például mennyi volt a legtöbb vér, amit sikerült összegyűjteni?
2: Az valahogy körülbelül, nem tudom, 50 valahány ember volt eddig a rekord. Ez ugye kevésnek hangozhat, de azért azt mondták a véradósok is, hogy ez egy elég szép szám, úgyhogy én most körülbelül ugyanezt lőttem be idénre, vagy ezt próbáljuk megugrani, úgyhogy igyekszünk, ugye 4 cégkel dolgoznak folyamatosan a vérellátószolgálat munkatársai, úgyhogy van hely, de azért biztatnék mindenkit, lehet online időpontot foglalni, ami azért nagyban megkönnyíti szerintem mindenkinek a munkáját, meg könnyebb az érkezőknek is.
1: Hol lehet online időpontot foglalni? Ez az egyik kérdés.
2: A Facebookon van egy Hello Szeged, Passzold a véred esemény. Ide osztunk meg minden információt, ide került fel az online regisztrációs link is.
1: Jó, tehát Facebookon keresse mindenki a Passzold a véred eseményt, és akkor ott lehet regisztrálni online, valamint... Tehát mennyire lenne szükség, mit mondtak, hogy mi lenne az ideális szám, mi a jó szám egyébként.
0: De nyilván, sem elég. Mert hogyha a 3-mal felszózod, mert ugye 3 emberen tud segíteni egy véradással, akkor az már ingyen 150, tehát hogy ez már az egész szép szám.
2: Igen. Hát ugye a vérellátós szolgálatnak vannak erre komolyabb statisztikái, ők mindig abban vannak, hogy bárki szervez egy ilyet, nagyon örülnek, nagyon kell, nem áll ebben a vértartalékban mindig nagyon jól az ország. Aha. Úgyhogy most ilyen pontos számot nem tudok mondani, de az a lényeg tényleg, hogy erre mindig szükség van, ezért is választottunk 4 éve egy ilyen eseményt, hogy azt gondoltuk, hogy ez egy olyan dolog, ami egy jó dolog, és tényleg tudunk vele normálisan segíteni, nem csak jól kommunikálható, hanem valóban segítség is az, amit csinálunk.
1: És még egy gyors kérdés, aki esetleg menne és vért adna, és mondjuk első véradó, hogy neki kell valamilyen egészségügyi okmányt vinni, bármivel kell készülni?
2: Alapvetően személyigazolvány, egy lakcímkártya és egy tajkártya kell, és akkor ezek után már kapja az ember a kis üdítőt, csokit, kap egy adatlapot, amit ki kell tölteni, és utána már elméletileg semmiféle akadály.
1: Én kovászos ugrakás vagyok akkor. Én ezt buktam.
0: Nagyjából. Oké, Balázs, van nagyon szépen büfé. Köszönjük, hogy itt voltál velünk, és ezt elmondtad, és akkor hát ha hallotta mindenki, aki szeretne vért adni, és akkor ott lesznek.
2: Én köszönöm, és jó munkát nektek, meg szép napot.
0: Köszönjük szépen, szevasz.
2: Ciao.
0: Ciao. Na kérem, Alassant, így most egyébként megnéztem, én június 10-én adtam legutóbb vért, és 3 havonta lehet, úgyhogy majd ezt én kiszámolom így, hogy az, hogy és mint, hogyha úgy van.
1: Én még életemben nem adtam, úgyhogy majd lehet,
0: nem,
1: most
0: egyszer fogom. Nem, egyszer se adtál még vért? Na, ezt majd akkor valamikor így megcsináljuk, hogy akkor így közösen elmenjünk vért adni.
1: Elmehetünk, mert már nagyon régóta tervezem egyébként.
0: Tényleg?
1: Igen, tényleg. Én ebben benne vagyok abszolút.
0: Jó, egyébként lezárandó itt a dolgokat.
1: 17 fok van jelen pillanatban, és egészen 30 fokig fog melegedni. Jó reggelt!
3: Támogatta a Varga Alku Kft. Partner a biztosindításban.

0: Amelie Lee hallottuk itt a 88-ban az üllet reggel.
1: Ez a Mega. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
0: Na és akkor kapcsoljuk az utakról száguldó riporterünket, Roli urat. Halló, halló, mi újság?
2: Jó reggelt, srácok, szevasztok.
0: Jó reggelt.
2: Jó, az utakon. Bementem, gondoltam egy bátorat. Magyarul fejezzem ki magam.
0: Igen, szép munka.
2: Bementem a 47-esre. Aztán azzal a lendülettel, ahol lehetett. Meg is fordultam, azt eljöttem onnan. Aki teheti, kerülj el. Borzalom az egész, tehát ott lépésbe, tehát még talán a lépés is egészen erős jelzőnek számít, hogy lehet haladni. Viszont elmentem a Szillérire, ahol felújítások vannak, ott azért lehet haladni, viszont óvatosan azoknál az útburkolati különbségeknél, mert azért meg tudja kínálni egy picit a lengéssilapítót. Ezzel együtt pedig az új híd és a római körút is elesett, jelentem, úgyhogy a csatába egyelőre vesztésre állunk. Még megyek a belváros irányába, egyelőre, hát ennyit tudok elmondani az utakról.
0: Oké, drága ember, óvatosan közlekedjél, és akkor majd csörgünk még rád mindenképpen, jó van?
2: Jó, persze, oké, szevasz.
0: Kitartást ügyesen, biztonsági legyen bekötve, szevasz.
2: Ja, tényleg, most úgy mondod, oké, köszönöm.
0: Erre vigyázni kell. De tényleg, én már csak tudom.
1: Köszönjük, Roli, az információt.
0: Befizettem egy 20-as terve.
1: Igen,
0: projektet, ügyes vagy. Természetesen.
1: Ügyes vagy.
0: Benzinkútról még kihajtottam, és így nem csatoltam be magam állítólag. Szerintem becsatoltam magam, de 5000 forint az is, hogy fellebbez. Úgyhogy úgy voltam valahogy akkor, jó, tegye meg a franc az egészet. Kössétek be magatokat, mert ez így nem lesz jó. Oké?
3: Rálátunk a szegedi közlekedésre. Partnerünk a több évtizedes tapasztalattal rendelkező Prágai Látszerészet.

0: Max Varent hallottuk itt a 88-ban. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Dániel közben telefonál valakivel rettentesen. Várj, mondd még egyszer.
1: Elképesztő információkat kaptam, úgyhogy majd mindjárt.
0: Tényleg?
1: Közlekedésben elmondjuk, igen.
0: Ne!
1: De.
0: Jó, oké, Ági érkezik friss infókkal. Egyébként ma pedig ilyen 29-30 fokra kell számítani, most még ilyen 18 fok környékén vagyunk, tehát kabát és sapka még nem kell.
2: Támogatta a Gyomándrődi Német Nyílászárógyártó és Forgalmazó Kft. Ajtók, ablakok, közvetlenül a gyártótól.

0: Napközben is dolgozol. Mi is?
1: Azon, hogy neked jobb legyen.
2: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Ma szervezettem nem kívánja.
3: Na gyerünk mindenki!
0: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
4: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
1: Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyűi út 40.
6: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza automosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza automosó.
7: Eleged van abból, hogy egyre többet fizetsz az internet és TV szolgáltatásokért? A Netsurfnél most átlátható fix havi díjak várnak, ráadásul még 2024-es árakon.
8: Ha internetet és TV-t is választasz, ezekből az árakból még további kedvezményt is kapsz.
7: A cégeket pedig egyedi és különleges árajánlatokkal várjuk. Részletek? Netsurf.hu.
9: Jövőre veled ugyanitt. Váltsd meg bérleted a Szegedi Nemzeti Színház 2026-27-es évadára augusztus 24-e és október 9-e között a Stefánia 6 szám alatti jegyirodában, és biztosítsd egész évre a kulturális kikapcsolódást, a szórakoztató élményeket. Részletek a szegedinemzeti.hu-n.
10: Füzetek, toltartó, tornacucc. Ne aggódj, a Szegedi Osamban mindent megtalálsz egy helyen az iskola kezdéshez. Intézd el a sulis bevásárlást gyorsan és okosan. A Szegedi Áruházban óriási választékkal és szuper árakkal várunk, hogy gördülékenyen induljon a tanév. Irány a Szegedi Osan. Spórolj okosan!
11: Hello Szeged! Passzold a véred!
12: Szeptember 4-én 11 és 17 óra között véradás a Tisza Virág sportuszodában.
11: A Szegedi Sport és Fürdők és az STSZDA-k idén is együtt hív pályára egy jó ügyért.
12: Szeged Sport Egyesületei már csatlakoztak. Most te jössz! Agyvért és ezzel a passzal akár 3 embernek is segíthetsz. Szeptember 4. Tisza Virág sportuszoda.
11: Részletek szegedsport.hu.
13: A következő nagy üzleti lépés egy jó helyszínnel kezdődik. Tervezd meg a Novotel Szegedben. Konferencia, workshop, tréning vagy üzleti találkozó. Modern rendezvénytermeinkkel, rugalmas megoldásokkal és teljes körű catering szolgáltatással. Minden adott a sikeres eseményhez. Novotel Szeged, ahol a jó ötletekből nagy dolgok születnek. Részletek novotelszeged.hu.
14: Rendkívüli Volkswagen ajánlatok a Porsche Szegednél. Most a Polo már 5.980.000, a T-Cross 6.990.000, a Golf 8.990.000, a T-Roc pedig 9.490.000 forinttól elérhető. Nézze meg őket személyesen, és válassza ki az önnek valót. Porsche Szeged. Szeged, Sárosi utca 11.
15: Tovább bővül a Contitech. A vállalat Szegedi Kompetencia Központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
16: Szeptember 6-án vasárnap szobori búcsú az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Kisboldogasszony ünnepén a Szent Misével egybekötött rendezvényen lesz néptánc, népzene, viseletbemutató, muzsikaszó és kézműves foglalkozások. További információért látogass el a www.opusztaszer.hu oldalra.
17: Szeptember 5-én szombaton
18: már 11. alkalommal úsznak a kacsák a Tiszán. Startolj te is az Azera Investments Rotary jótékonysági gumikacsa versenyen. Támogatói egy megváltásával te is megnyerheted a 150 ajándék egyikét. A fődíj egy Xbox. Keresd standunkat szeptember 4-éig az Árkád Szeged földszintjén, a Csillagautós iskola ügyfélszolgálatán, vagy a rendezvény napján a verseny kezdetéig 14 óráig a partfürdő. További részletek rotarykacsaverseny.hu.
3: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben.
19: Most szombaton a színpadon, az Analóg Balaton.
3: Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás.
20: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
21: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
1: Ez reklám volt.
22: Már készül a Szegedi Tudományegyetem mérnöki karának csapata a jövő nyári Euroskills szakmai Európa-bajnokságra. Apró Fanni és Kalászi Bálint ipari robotika kategóriában kvalifikálta magát. Számos szegedi sportoló is csatlakozott a Hello Szeged Passzolda Véred elnevezésű véradáshoz, amit az STS Szedeák és a Szegedi Sport és Fürdők Kft. Szervezett a Tisza Virág sportszodába. Holnap délelőtt 11 és délután 5 óra között várnak minden bátor jelentkezőt. Ma éjjel válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Ez a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ internetes oldaláról érhető majd el. És több mint egy kilométeres lövésével világrekordot ért el Mónus József Ijász, aki 80 cm-rel javította meg a 29 éve fennálló csúcsot. A nyilvesszőt csak egy hosszabb keresés után találták meg a versenybírák közreműködésével, a mérés 1063,59 századméteres eredményt mutatott. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
23: Köszönjük szépen! Köszi, és hát a szokásos dolgok történnek a városban egy sima hétköznap. A Dorosmai útnál az ötös út teljesen elesett, teljesen be van állva, és a BYD-nál az új körforgalomnál pedig szondáztatnak. Anett küldte nekünk.
4: Köszönjük szépen az információkat, és itt van velünk Rozi és a Tempó Taxitól. Háro, jó reggelt!
24: Jó reggelt, jó utat az úton lévőknek! Erős a forgalom a város bevezető útjain, különösen a Dorosmai úton, a Kálvária és Csongrádi sugárúton, az Algyai úton is sokan autóznak, a Diadel utcai csomópontnál csak több lámpaváltásra lehet átjutni, a Budapesti körút is forgalmas, a Csillagtéren torlódnak az autók, a Felső-Tiszapart és Rakpart jól járható, kisebb torlódásra a Novotelnél, árvízi emlékműnél lehet számítani, a klinikák és tanintézmények környékén nagy a forgalom, a lezárások miatt sok helyen lassú a haladás, figyeljük a táblákat és nem megszokásból vezessünk. A Derkovics Fasolt, Temesvári körült sarkán még mindig sávelhúzás nehezíti a közlekedést. Balesetmentes jó utat kívánok a Tempó Taxi munkatársai nevében.
1: Támogatta az Alvás Stúdió, ágy, matracak üzlet és webáruház, mert egy jó alvás egy jó matraccal kezdődik.
4: Na és akkor érkezzen a Neverin csáték. Tessék nekünk SMS küldeni.
23: 0-32-99-88-88, zenefelismerés lesz, vagy
4: azt
23: valami.
4: Azt kell elküldeni egy fapapucs SMS-ben, jó? Aki szeretne velünk játszani.
23: Küldd el és hívunk, nem soká.
4: Jó reggelt!

0: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez az őrület reggel.
1: Ez a Mega.
0: A Rádió 88-ban. Ha minden jól megy, akkor pedig itt van velünk a száguldó riporter. Neves Roli, halló.
2: Bibi, itt vagyok bizony. Bent voltam a forgalomba. Képzeljétek el, nem közlekedtem a forgalomba. Kérlek szépen, megnéztem, a Lugas utca környékén tömegkatasztrófa, tehát ott a Proli végállomástól egészen ott a csillagtéri körforgalomig ott azért lépésbe lehet haladni. A budapesti körúton szerintem egészen jól lehet haladni. Zajlanak apró felújítási munkálatok itt a volt kenyérgyárnál, ez már a Makosházi körút, ott azért érdemes figyelni, ott nem lehet lehajtani ott a bevásárlóközpont felé. Viszont a Rókusi körúton vannak, de azért szerintem egészen jól lehet haladni, legalábbis amit én tapasztaltam, néhány perccel ezelőtt jártam arra. Aludtam, hogy a Csongrádi Sugár úton azért fennakadás van, én nem tapasztaltam ezt a fennakadást, legalábbis a befelé vezető irányban nem tapasztaltam ilyesmit, és a 47-esen is valamelyest azért lazult a forgalom, legalábbis amit a budapesti körútról jobbra betekintve én láttam, azért egy lámpaváltással át lehet jutni ott a József Attila Sugár út és a Makkosházi körút kereszteződésen.
0: Jó van, férfi, köszönjük szépen, hogy ilyen rendes vagy, hogy ezeket itt megnézed.
2: Én köszönöm, sőt, nagyon szívesen.
1: Köszönjük az infókat, jó közlekedést.
0: Majd arra figyelj oda, hogy majd kigyúrjuk azt, hogy hogyan tudsz menet közben kereket cserélni. Jó, ez lesz a következő.
2: Azt már megoldottam, most is azt csinálom.
1: Na, ügyes. Ahogy látom egyébként ezt az új hídon, ezt megoldottam menet közben is.
0: Nyugodtan már kezd alakulni.
2: Az új híd, ha már mondjátok az új hídot, akkor azért érdemes figyelni, mert vagy valaki azzal játszik ott a szembe lévő 10x emeletes épületben, hogy néha kikapcsolja a lámpát, néha nem, mert tegnap délután konkrétan nem működik egyik lámpa sem. Most voltam arra, működtek a lámpák, de ez bármikor változhat. Ez
0: és hiszen. Melyik a jobb, hogyha nem működnek, akkor halad jobban a forgalom, vagy amikor működnek?
2: Hát én nekem, engem nem befolyásol az, hogy működik a lámpa, vagy nem. Nem
0: te mész ugyanúgy, ahogy szoktál.
2: Persze.
1: Jó, ennyi. Van azért Vin Diesel.
0: Igen, majd azért féket szeretes be az autóba.
2: Vin Diesel, köszönjük
0: szépen. Köszönjük szépen, férfi, vigyázz magadra. Szevasz. Ciao. Oké, bárkinek van közlekedési információja?
1: 0-32-99-88-88.
0: Hamarosan pedig játszunk, még lehet gyorsan SMS-t küldeni, még hozzá.
1: Azt a szót, hogy fapapucs, jöhet.
0: Jó, tessék, ez a neve nincs játékunk, jó? Úgyhogy fapapucsot 0-32-99-88-88.
3: Támogatta a Római Akkumulátor Kft. Hogy biztosan induljon és célba érjen.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, Neverincs játékunk érkezik, kérem szépen itt a Rádió 88-ban, az Őrület reggelben.
1: Ez a mega.
0: Bizonyám.
1: No, és első akkor játék egyébként.
0: Első játék, mert most ugye, hát ez micsoda, a világtörténelembe be fogják jegyezni. Itt van velünk Ágota, ha minden jól megy. Hello, jó reggelt!
2: Hello, jó reggelt mindenkinek!
1: Akkor még egy gyors játék ismertető, csak hogy mindenki képben legyen. Jó, tehát kiválasztottunk egy dalt. A Minyer majd Ágota megmondja nekünk, hogy az éneket vagy a zenét akarja hallani, és abból majd kiválasztja, hogy hanyadik másodpercet játsszuk be. És ott kap 10 másodpercet, vagy az énekből, vagy a zenéből, és hogyha eltalálta, akkor már megy is a rádiós ajándékcsomag és a mogyi csomag, ha jól tudom.
0: Így van, tehát van egy dalunk. Éneket szeretnéd, vagy a zenét hallani?
2: Én az éneket szeretném.
0: Te az éneket szeretnéd,
1: jó
0: akkor ezt én kiveszem innen, és hanyadik másodperctől szeretnéd ezt hallani?
2: Hol legyen az az egy perc, nem tudom, mennyit mondhatok.
0: Hát teljesen mindezt rád bízunk.
1: Ne, hát nem mondtunk
0: semmit. Csak
2: hogy honnan?
0: Igen, honnan játsszuk be a 10 másodpercet?
2: Hát akkor legyen mondjuk a másfél perc.
0: Másfél perc, azt mondja 1:30, ide húztam. Jó.
1: Fülei
0: na, vagyok. Felkészültél? Várjál, leállítom addig, nem, mert még mi sem vagyunk felkészülve, csak azért kérdezem, hogy
2: jó,
0: na figyelj, akkor ezt lejjebb húzom, és akkor megy az ének.

0: vezem.
1: Na hát ez volt.
2: Ez az Ellen Junior talán.
1: Igen, őt hallottuk. Igen. Az Ellen Junior volt, ez teljesen biztos.
3: Régen ő énekelt valahol.
2: Valamilyen. Jó, a fekete vonat.
1: Igen. Igen, és a dal címe pedig a...
3: Hát, valakit keresek.
2: Van az a lány, vagy...
1: Végül is. Ezt én el tudom fogadni.
3: Elfogadtuk.
1: Elfogadtuk.
2: Húrá!
1: Hol az,
2: aki
1: tiltja? Hol van az a lány? Hol van az a lány?
2: Hol van az a lány?
1: És egyébként nagyon jól választottál, mert mindjárt mutatok egy részt ebből az egészből, figyelj, mert van egy ilyen része is a dolognak, hogyha mondjuk, oda húzom, és akkor látom én is, hogy szóval mondjuk, hogyha 2 perc 48 másodperchez kérted volna, akkor az így hangzott volna. Na, hogy tetszik, mert itt ugye zene van. Tehát, hogy ez simán beleszaladhat az ember abba. Igen, volt, hogy simán beleszaladhat az ember abba, hogy egy 10 másodperc csöndet hall, abból meg azért nagyon nehéz kitalálni. De gratulálunk te, ezt nagyon szépen teljesítetted ezt a dolgot.
3: Gratulálunk.
1: Jó, úgyhogy ne tedd le a telefont.
2: Jó.
1: Ne tedd le a telefont, és akkor azt megbeszéljük adáson kívül, hogy ez zajlik, oké. Okay.
3: Most pedig érkeznek a hírek, ugye?
1: Nem, még. Nem. Hát nézd meg, még csak 45 van.
3: Édes Isten, mi az ott?
1: Látod? Bár tudnám, hogy kell visszarakni ide ezt a zenét. Mindjárt Sanyi segít nekem. Nem így, az majdnem, hogy biztos. Várja, lefelé kell húznom.
3: Na?
1: Ide, és jó, akkor ezt így pipáljam ki, és akkor megy is az Mbapp.
3: Mindegy, maradj adásban,
1: még az mi a az? Ja, igen, azt még ott cseréljem ki. Úgy. És csak tökéletes. Jó, megyünk, jó? Ezt ismered, ezt a számod, Daniel?
3: Hanzontól?
1: Igen.
3: Ez az Mbapp szerintem.
1: Na, hát akkor. Ezzel megyünk tovább. Jó reggelt!

0: Kb. Azt hiszem, mint egy általános iskolában elsős, nem? Hogy így hát még az első héten még nem nagyon tudja, hogy merre van a zsírkréta.
1: Iskolában évekkel később se tudtam.
0: Jó, azt még mondjuk el, hogy Ágota mit nyert. Mogyi csomagot nyert, illetve rádiós meglepetést. A rádiós meglepetés az lesz, azt mondtam, és neki, hogy elmegyünk hozzá tusolni. Valamelyik nap. Az se baj, ha otthon lesz. Na mindegy. Úgyhogy így menjünk neki. Ez lesz a játék, jó? Most ez volt egy tesztjáték. Most már tudjátok, tehát egy dal kettészedve, zenére és énekre. Ti választjátok ki azt, hogy honnantól játsszuk azt a 10 másodpercet, aki kitalálja vagy a zenéből, vagy az énekből, hogy melyik a dal, meg az előadó, már is a nyereményezővé.
1: És hát ahogy láttátok, csúnya buktába is bele lehet szaladni, hogyha éppen ott nincs semmi. Szóval ez azért igen, úgyhogy ez kockázatos.
0: Simán. Így van. Jó, és a játékra ugyanúgy SMS-ben kell jelentkezni, ahogy a születésnapos játékra is.
1: Ez igen.
0: Bármik ezt játéknak nem nevezném, mi az a születésnapi köszöntés, az leginkább 0-32-99-88-88-as SMS számunk.
1: És még a zenei teszt kitöltői között is ki lesz sorsolva páros belépő. Bizony.
0: Ne!
1: A budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre.
0: Na mindenütt neki. Na, azt adom.
1: Ez fog történni.
0: Az még mindig jobb, mint hogyha egy jegyet kapsz csak oda. Nem? Hát az... nem tudom. Azért vannak olyan helyek, ahol nem mennék. Amikor... Mondjuk mit tudom, egy Csádba. Franszt,
1: hát,
0: ugye?
1: Oda nem, de ugye? Van élethelyzet, amikor egy csak oda az... nem tudjuk, hogy nagyon, nagyon rossz ötletnek.
0: Mondjuk van benne igazság.
1: Mondjuk ugye a témánk, aki elkötötte részeget a gépet, ő csak oda.
0: Mi csak oda?
1: És ő 2-8 évig csak ott lesz szerintem.
0: Nem vett retúrt. Ő nem. Felszállt, mondjuk szerintem jegyet se vett.
1: Felszállt részegen, még azt se tudták, hogy mi van vele, úgyhogy így van.
0: Jó. A következő órában pedig érkezik majd vendégünk.
1: Így van, mert hogy elképesztő aszályhelyzet sújtja az országot, ebben ugye az Alföldet különösen nagy aszály sújtja, nagyon kicsi, nagyon alacsony a Tisza vízállása, és megkérdezzük majd a vendégünktől, hogy milyen problémákat okoz ez, valamint milyen megoldási javaslatok vannak a tudomány szerint, mik vannak már az asztalon, és hogy a kormány ezzel valóban foglalkozik-e, vagy sem.
0: Kozák Péter, az Ativízi igazgatója lesz a vendégünk majd 8 óra után. Jó, úgyhogy érkezik Ági a friss infókkal. Ma pedig kb. Úgy kell öltözködni, mint tegnap.
1: Így van, 18 fok van jelenleg, és majd 30-ig melegszik, később felhő lesz.
0: Ezt most kellett volna elmondanom.
1: Szóval,
0: lesznek 18
1: fok. 18 fok.
0: 30 fok.
1: Felhő.
0: Adjátok lesz. Össze, és osszátok egy kettővel. Tessék. Jó reggelt!
2: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
4: Micsoda?
2: Vagy ezt most találtuk ki?
3: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
2: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
3: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
2: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
3: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Már nem tanköteles, de érettségizni szeretne?
2: Jelentkezzen a Szegedi Baptista Gimnázium és Technikum osztályaiba.
5: Részletek a www.szeged.baptistaoktatás.hu-n. Beiratkozás az esti képzéseinkre szeptember végéig a Rigó utca 24/D-ben az Árkádhoz közel. Érettségi felnőtteknek akár 2 év alatt a Szegedi Baptista Gimnázium és Technikumban.
6: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
7: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
6: Részletek az Auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan!
8: Rendkívüli Volkswagen ajánlatok a Porsche Szegednél. Most a Polo már 5.980.000, a T-Cross 6.990.000, a Golf 8.990.000, a T-Roc pedig 9.490.000 forinttól elérhető. Nézze meg őket személyesen, és válassza ki az önnek valót. Porsche Szeged. Szeged, Sárosi utca 11.
9: Már 2 éve, hogy megnyílt Szeged első nés parfümériája. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk vagytok. A szülinapunkat is veletek szeretnénk ünnepelni. Szeptemberben minden vásárlás mellé ajándékot adunk. Végre jöhetnek az újdonságok, fűszeresebb, intenzívebb parfümök. Olaszország, Franciaország, Svájc, Dél-Korea, Spanyolország, Amerika legkitűnőbb parfümházainak alkotásaiból válogathatsz. Zenis. 2 év, felejthetetlen illatok, és most egy ajándék neked. Ne maradj le!
10: Ha nap mint nap emberekkel találkozol,
4: Ügyfelekkel, vásárlókkal, partnerekkel a mosolyod többet mond minden szónál. A Hattyas Dentál fájdalommentes, gyors kezelésekkel segít abban, hogy mindig a legjobb formádat mutasd. Egy magabiztos mosoly üzleti előnyt jelent. Hattyas Dentál, a fogpótlások és őszinte mosolyok szakértője. Jelentkezz most! hattyasdentál.hu.
10: Ez reklám volt.
11: Közös kosarazással, sportmasszázzal és ügyességi játékokkal készülnek szombaton a sportolni vágyóknak az Újszegedi Erzsébetligetben. A programra elsősorban a családokat várják, a fiatalabb korosztályoknak ingyenes a nevezés. A szervezők 3+1 fős csapatok jelentkezését várják, akik egyedi csuklópántot kapnak, sőt a legjobbak értékes ajándékokat is nyerhetnek. Süli András, a szervező, Csongrád megyei Szabadidő Sportszövetség elnöke elmondta, tavaly felújította az önkormányzat a streetball pályát, így már profit körülmények között rendezhetik meg a programot, mint tavaly.
12: Zsinórban 5. éve tudjuk megszervezni Szeged Streetball eseményünket. Szombaton 9:30 perckor kezdődnek majd a csoport küzdelmek. Péntek éjfélig lehet nevezni. Kisebb meglepetésekkel készülünk, meg nagyobbakkal is, és különböző ügyességi versenyeket is meg fogjuk hirdetni ebben az évben.
11: Még napokig pótlóbuszok viszik az utasokat Szegedről Szatymazig vonat helyett. Ahogy arról korábban beszámoltunk, szerda reggel egy tehervonatkocsi a kisiklott Kiskundorosban Szeged felőli váltóján, de az aszfalt részen az érintett kocsi visszaugrott a sínre. A kár azonban így is jelentős. A MÁV Inform azt írja, várhatóan több napig tart majd a helyreállítás, így addig pótlóbuszozás lesz a szegedi fővonalon a napfény Intercity helyett. A személyvonatok helyett jellemzően Szeged és Kiskundoros ma, esetenként Szeged és Szatymasz között járnak a buszok. Már elérhetők a kutatók éjszakája hivatalos honlapján a szeptember 25-én és 26-án országszerte megrendezendő esemény sorozat programjai. Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapuikat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. És végül különös jelenet borzolja a kedélyeket a közösségi médiában egy oroszországi elektronikai üzletből. Egy humanoid robot éppen a boltban állt, amikor egy fekete pólót viselő férfi odalépett hozzá, megpróbált vele kezet fogni, majd amikor a robot nem reagált, meglökte. A robot néhány pillanattal később megmozdult és egyik lábát a férfi irányába lendítette, úgy, mintha megpróbálta volna megrúgni a vásárlót. A körülötte állók megpróbálták lefogni, de a kis robot védekező pozíciót vett fel. Végül hárman fogták le, mire sikerült kikapcsolni. A kommentelők egy része a Terminátor filmek világához hasonlította a jelenetet. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Ági, köszönjük szépen az információkat.
1: Köszönjük szépen, és egyébként most Rolit kapcsoljuk az utakról. Mi a helyzet?
0: Hello, férfi!
13: Szevasztok, srácok! Megkaptam visszafelé, és ugyanazt.
0: Várj, állj meg! Szóval már önmagában a hangod már olyan volt, mint aki egy hete valamit vernek valami pincébe. Szóval ennyire kifárasztott a közlekedés ma reggel? Mi?
13: Hát hogy mondjam? Tehát, hogy így szerintem, mikor reggeli műsorban voltam, akkor ugye nyilván nem tapasztaltam, előtte nyilván nem keltem fő 7 órakor. Most, hogy így benne vagyok egy harmadik napja, hogy mondjam, hogy megviseli a lelkemet az egész történetet. Nem feltétlenül gondolom azt, hogy így délután elmennék egy szakemberhez beszélni erről az egészről, mert hogy látom, hogy velem együtt sok száz ember azért képes rá, hogy ezt túlélje, de azért egészen megterhelő ez a történet. Viszont szerintem most már azért lazult a forgalom valamelyest. Tehát százalékban azért nem merném megsatszolni ezt a dolgot, de a Rókusi körút, Makkosházi körút az azért továbbra is egészen jól közlekedhető. Továbbra is ugye még az útfestési munkálatok tartanak ott a Volt kenyérgyárnál. A 47-esről, hát azt azért mondjuk nem mondanám, hogy a 47-esen lazult valamelyest a helyzet, de a következő fél órában az is be fog következni. Lugas utca továbbra is egészen terhelt ott a körforgalom környékén, és hogy ott megyünk tovább a Szilléri sugár után a Római körút felé, ott a felújítási munkálatok azért, tehát látszik, hogy dolgoznak rajta, de még van mit tenni arra felé is szintén. Nagy körúton is jártam, jól lehet haladni, ott is egy lámpaváltással át lehet menni. Nyilván rengetegen vannak a nagy körúton is, de nem tapasztaltam azt, hogy lépésben is több lámpaváltással kellene abszolválni ezt a ma reggelt.
0: Jó, tehát hozzávetőlegesen 10 óra után már jól lehet közlekedni.
13: Este, így van.
0: Oké, Roli, nagyon szépen köszönjük az egész reggeli mutatványodat.
13: Én köszönöm.
1: Köszönjük szépen.
0: Vigyázz magadra. Küldj egy SMS-t, ha hazaérté. Puszi, hello.
14: támogatta a Stop Autós Motoros Iskola. Jogosítvány gyorsan, biztonságosan, gyakorlott oktatókkal.
0: Na kérem szépen, vendégünk már megérkezett, mindjárt vele folytatjuk.
1: Az asszály helyzetről fogunk beszélgetni.
0: Így van, előtte azonban Calvin Harris-ék érkeznek itt a 88-ban Rag & Bone Man-nál.
1: Lovers in a Past Life.
0: Jó reggelt, Szeged.
1: Jó reggelt.

0: Olivia Rodrigo-t hallottuk itt a 88-ban. Szép öreget kívánunk mindenkinek, ez az őrület reggel.
1: Ez a mega.
0: Bizonyám. És ahogy ígértük, egy picit komolyabb témáról fogunk majd itt beszélgetni, meg is érkezett hozzánk, Kozák Péter, az Aktív vízigazgató. Jó reggelt kívánunk, szervusz.
2: Jó reggelt.
3: Jó reggelt kívánunk.
1: Ugye elképesztő asszály sújtja hazánkat, de gondolom nem csak hazánkra jellemző ez. Ez egész Európában, vagy egész Kárpát-medencére jellemző, vagy inkább Európára jellemző?
2: Közép-Európában mindenféleképpen kiemelt az asszálynak a jelentősége. A Tisza, vagy akár a Duna vízgyűjtőjén is rendkívül kevés csapadék hullott, és ennek következtében ezek az állapotok kialakultak.
1: Én hallgatom egy podcastet ezzel a témával kapcsolatban, és ott azt mondták, hogy nem is a lehulló csapadék mennyisége a probléma, hanem inkább az eloszlása és az, hogy mikor esik le. Ez igaz, vagy pedig a csapadék mennyisége is drasztikusan csökkent?
2: A hír igaz, de nem. Aha. Természetesen a csapadék egy meghatározó tényező, a csapadéknak az összege, az éves összege az rendkívül alacsony. Aha. Itt a térségünkben a sok éves átlagnak a fele se hullott le. Ennek a területi eloszlása hisztérikus, egyre inkább a nagy intenzitású csapadék tevékenységek a jellemzőek rövid idő alatt, és egyre inkább jellemző, hogy minél hosszabb időszakok vannak csapadékmentesen. Ez ugye a kevés idő, kevés csapadék, annak a térbeli és időbeli eloszlása jelentős problémákat okoz.
1: És az igazi probléma, hogyha jól tudom, az, hogy a hirtelen lezuduló nagy csapadékmennyiség az iszaposítja talán a talajt rögtön, és nem tud úgy bevezetődni, hanem rögtön a felszínen elmegy, elfolyik?
2: Ez csak egy része a problémának, ugyanilyen része a problémának a hőmérséklet, a léghőmérséklet. Térségünkben az átlaghőmérséklet 2 fokkal növekedett meg a sok éves átlaghoz képest. A csapadék mennyiséghez, hogyha viszonyítjuk, 600 milliós csapadékról beszélünk, sok éves átlagot tekintve, 300 milli alatti az éves csapadékösszegek területi előfordulása itt a térségben. Ehhez egy 2 fokos átlaghőmérséklet növekedés párosul, ami közvetve igen negatív hatással van, hiszen a párolgást egyre intenzívebbé teszi. A párolgás potenciális értéke a 3-400 mm-es értékről 1000 milli fölött van most már a térségben, tehát a 300 millis csapadékot 1000 mm-es párolgási potenciál viszi ki, húzza ki a területről. Gyakorlatilag ami csapadék leesik, az szinte azonnal a légkörbe visszakerül, nincs lefolyás, nincs beszivárgás, talajvízszinteknek az utánpótlódása megszűnik, és ez az egész vízgyűjtő szintjén ilyen folyamatokat eredményez.
0: Oké, az egy átlagember, hogyha ezt így hallja, és már most szerintem azért eléggé sok csatornán folyik ez, hogy így azért próbáljuk az embereket egy picit taszajgatni arra, hogy azért haló, itt probléma van, nem is kicsi, hogy ez így általában az szokott lenni, amit itt beszéltünk még adáson is kívül, hogy jó, akkor egy kicsit nagyobbra állítjuk a klímát, és akkor kicsit jobb idő lesz, de hogy meg hogyha mondjuk éppen pont a Tiszáról, vagy akár a Marosnak a mellékfolyói száradtak most már nagyon kicsi, tehát ott is rekord alacsony a vízállás, hogy ez egy átlagembert hol érint? Mert nem csak a motorcsónakost, hogy leír az alja a motorcsónaknak a Tiszán, vagy a Maroson, ezen kívül mi lehet?
2: Hát az átlagembert úgy érinti ez, hogy föl kell ismerni azt, hogy ezek a környezeti tényezők megváltoztak. Nem fognak megváltozni, megváltoztak.
0: Már ott tartunk.
2: A csapadék éves összegének értéke az ázsiai, közép-ázsiai országok csapadék értékeivel egyezik meg. Az, hogy ez hosszú távon így marad vagy változik, ezt nem lehet tudni. Az biztos, hogy az elmúlt 10 évben ez a változás szignifikáns volt itt a térségben. Az biztos, hogy a klímánk szárazodik, és nem csak a beltéri klímánk, hanem maga az egész környezet, és minden ebben van összefüggésben. A folyóban megjelenő lefolyás és a vízállás az ennek csak konzekvenciája. Uh-huh. A Tisza-Szegedi szelvényében a sok éves átlaghoz képest tavaly a sok éves átlag értékének fele folyt le a híd lába között. Az idén valószínűleg ennél is kevesebb fog megjelenni. Ennek következtében látjuk azt, hogy soha nem látott mélységekbe süllyed a Tisza vízszintje. Ugye a valaha nyilvántartott legkisebb vízállás az 46 cm volt a törökbecsei duzzasztás üzembeállítása óta. Ezt meghaladta már többször is a folyón a vízállás Szegednél, és hosszabb távon arra kell számítani, hogy még alacsonyabb vízállások fognak kialakulni. Nincs utánfolyás, ami van, a Tisza felső szakaszain igyekeznek megőrizni, igyekeznek megtartani, ennek eredményeképpen még kevesebb az utánfolyás. A szerbiai Tisza szakaszon lévő duzzasztó vonatkozásában annak a műszaki lehetőségei korlátozottak, ráadásul most éppen javítási munkálatokat végeznek rajta, és ennek eredményeképpen szépen lehet látni, hogy mennyire kiszolgáltatott ez a térség a folyó vízszintjének.
0: Oké, az előfordulhat, hogyha ez a tendencia nő. Mondjuk, hogy ha Tisza nem is, de mondjuk a Maros ki tud száradni? Tehát ez csak az lesz, hogy mit tudom én, 15 év múlva, de lehet, hogy 3 év múlva lesz ez. Ez csak azt mondja Maros, hogy jó napot kívánok. Ez csak onnan gondolom, mert hogy én Makótól tavaly lejöttünk Száppa, és a Száp pedig azért annak nem kő sok. De hogy ott volt olyan szakasz többször is, ahol át kellett vinni ezeken a homokpadokon, mert gyakorlatilag nem volt akkora, nem volt annyira mély a víz.
2: Ha nincs utánfolyás, nincs csapadék, akkor a folyóknak a vízszintje csökken. Ugye a Zagyva esetében is előfordult az, hogy bizonyos szakaszai kiszáradtak. Ugye mostani hír, hogy a Maros mellékfolyói tekintetében is vannak olyanok, amelyek kiszáradtak. A Maros torkolati szakasza az a Tisza visszaduzzasztó hatása alatt van, és tulajdonképpen Marosig tiszai vízszintek jellemzik. De hogyha a Tisza vízszintje is csökken, akkor igenis a Marosnak egyre nagyobb részei lesznek homokpadosok, az átonyok felszínre kerülnek. Kiszáradni kicsi az esélye, de messze nem azok a környezeti tényezők és azok a lefolyási viszonyok vannak, azok a vízállások, azok a vízhozamok, amelyek itt a térségben jellemzőek voltak egykor.
1: Rendkívül naív kérdés, tényleg. Csak hogy tényleg, hogy mindannyian érezzük meg a rádióhallgatók is, hogy oké, rendben, arról beszélünk, hogy kiszárad. Nekem, mint szegedi lakosnak, miért lenne probléma, ha mondjuk a Tisza kiszáradna? Tehát miért országosan, mit jelent mondjuk ennek az országnak, vagy ennek a térségnek az, hogyha mondjuk egy adott folyó kiszárad?
2: Ha nézzük a környezetünket, azt föl kell ismerni, hogy az elmúlt 10 évben például a Tisza nem lépett ki a hullámtérre. Nem voltak elöntések. A hullámterek is száradnak. Az, hogy a Tisza nem lép ki a hullámtérre, egy látványos dolog, de sokkal közvetlenebb hatása van a talajvízszintekre. Ha a folyóvízszintje magasabb, mint a környező talajvízszint, akkor megtámasztja. Az elmúlt 15 évben az időszaknak a 40%-ában alacsonyabb volt a folyóvízszintje, mint a környező talajvízszint, és a talajvízszinteket ez nem megtámasztotta, nem segítette, hanem még inkább csökkenti. Ezek a hatások be fognak gyűrűzni. Tehát a furtkutakból egyre nehezebb kivenni a vizet, egyre többet kell öntözni az átlag hőmérséklet növekedésével, és ezek a környezeti tényezőknek a megváltozása igenis hatással van. Ugye most már a 4 évszak helyett döntően 2 évszakban élünk, és egyre inkább rászokunk arra, hogy délbe nem megyünk ki a Kárász utcára sétálni, mert nem lehet, nem tudjuk elviselni. Ugyanez van a folyókkal, a régi szikes tavak, amik vizes élőhelyek, vagy akár strandfürdők, egyre kiszolgáltatottabb helyzetben vannak, csökkennek a vízszintek, ahogy csökken a vízszint, ezeknek a tavaknak a vízminőség egyre labilisabbá fog válni, azok a csatornák, ahol most éppen van víz, és adott esetben például horgásznak, akkor, hogyha nem lesz vízutánpótlás, a nagy hőmérséklet alapján, nagy hőmérséklet miatt lecsökken az oxigéntartalom, halpusztulás, és csupa olyan dolog lesz, amit elemében látunk, de összefüggéseibe föl kell ismerni, hogy igenis jelentősek a kihívások.
0: Meg hát gondolom akkor az, amit te is mondtál, hogy mezőgazdaságban is, tehát hogy ott azért egyre többet kell locsolni, mélyebbre kell a vízért menni.
1: Tehát ez oké, ez az élelmiszerdrágírás, persze. Így van, tehát hogy alapvetően, amit igazán veszélyeztet, az hosszú távon a vízellátásunk, nem? Vagy már rövid távon is, ugye volt vízkorlátozás, önkéntes vízkorlátozás, hogy ne locsoljunk annyit, ez már mostani nyáron történt.
0: Igen, mondjuk nem nálunk, de...
2: A vízkorlátozás az hivatalosan is életbe lépett a mezőgazdasági vízfelhasználók számára, és már most is egy meghatározott rendszerint 3 napra előre nekik jelezni kell azt, hogyha mikor akarnak öntözni, és visszaigazoljuk, hogy mikortól, melyik óra, hány perctől lehet ezt elérni. Akkor, hogyha csökkennek ezek a vízkészletek, amit ki lehet adni, akkor a lehetőség is le fog csökkenni. Mm-hmm. Korábban a mezőgazdaságban az öntözés az a stabilizációnak volt a feltétele, tehát hogy biztosan tudjon termelni. Most már nem. Most már egyáltalán a termelésnek a feltétele, hiszen ahol nem öntöznek, ott gyakorlatilag a fele annyi éves csapadékból nem tudják azokat a terményeket előállítani, amire szükség van.
0: Mi van akkor, hogyha megindul egyszer csak a víz, elkezd esni, és ezek a folyók

0: kezünket minden házból az Eres csatorna ki van vezetve az utcára. Itt kezdődik ez a történet. Hogy azt a csapadékvizet, ami a telken keletkezik, igenis meg kell tartani.
1: Telken belül tartsuk gyakorlatilag.
0: Egyértelmű. Nagyobb területen is a víz levezetését gátolni kell, késleltetni kell. Erre vannak lehetőségek, vannak technikák. Nyilván a terület tulajdonosának a türelméhez van ez kötve, hiszen akinek a telkén megáll a víz, az úgy gondolja, hogy akkor ő nem tud termelni, vagy neki más problémája van, viszont a szomszéd telken a megemelkedett talajvíz miatt nagyságrendekkel jobb állapotok fognak keletkezni. Én pozitív vagyok ebbe a dologba, optimista vagyok. Én úgy gondolom, hogy ezek a területi összefogások létre fognak jönni, hiszen a gazdák ezt fölismerik. Ennek nagyon sok pozitív példája van, hiszen Szeged térségében is, például a rózsalapos vonatkozásában nagyon sok gazdát összetudtak hozni arra, területtulajdonost, hogy oda akár időszakos elöntések legyenek. Én úgy gondolom, hogy ezek az összefogások, ezek hosszabb távon ki fognak terebélyesedni.
2: Oké, menjünk tovább ezzel a témával, előtt azonban zenélünk egy kicsit. Csak hogy így oldjuk a feszültséget, mert most így szerintem így kb. Majdnem mindenkit lehoztunk az életről.
1: Erre senki nem számít most, hogy mi jön Sidney Lauper és a Girls Just Wanna Have Fun.
2: Jó reggelt!

0: valaki rosszul legyen. Közben történt valami motoros dolog.
1: Egy nagyon gyors közlekedési információ. József Attila Sugárőt és Hattyú utca sarkánál motorost ütöttek, most megy a mentő és a rendőr. Köszönjük Ferének az információt.
0: Óvatosan tessék ott is közlekedni. Na és akkor vissza az eredeti témákra, Kozák Péter a vendégünk még mindig. Szóval, hogy folyó kiszáradások, hogy esetleg valaki most csatlakozna be, Tiszának rekord alacsony a vízszintje, a Maros mellékfolyói kiszáradnak gyakorlatilag, és hát arról beszélgettünk, hogy hogy lehetne megtartani ezt, meg közben, miközben itt a zene szólt, mi beszélgettünk arról, hogy évekkel ezelőtt meg az volt a probléma, hogy belvíz van. Na most akkor mi történik? Ezt hogy tudja, ki tudja számolítani bárki, klímakutató, vannak előrejelzések, hogy ez mondjuk meddig tart, ez folyamatos lesz, és át kell álljunk, nem tudom, datolja vagy olajfákra.
1: Mert hogy azt említetted, hogy 1000 mm csapadék volt akkor, amikor belvíz volt. Most 300 mm van, ez mondjuk melyik országokkal vagy városokkal vethető össze ez a csapadékmennyiség?
2: Hát tavaly ugye Csongrádon mi 240 milliméternyi csapadékot regisztráltunk, ez az afgán Herát településnek, akinek 238,9 milliméter volt az éves csapadék összege. Kiskumajsán 268 millimétert mértünk, ehhez képest Izraelbe Sáni településen 262 mm-t mértek. A területi átlagunk 335 mm volt, Mongóliában 340.
1: Tehát a térség éghajlata, tehát ennek a térségnek az éghajlata, az gyakorlatilag elkezdett teljesen megváltozni, ugye? Ez nem is fog változni akkor?
2: Ebbe a kérdéskörbe ugye ez már klímakutatói kompetencia, lehet akadémikus választ mondani, és akkor hosszú távú időket, időszakokat vizsgálni. Én azt szoktam mondani, hogy ezek a minimum csapadékok. Ha ezt az emberre le akarom fordítani, sztrókot se azért kapunk, mert átlagosan jó a vérnyomásunk, hanem van egy helyzet, amikor kimagaslóan rossz. Itt is most van egy kimagaslóan rossz, és ez most már egyre nagyobb területeket érint. Az, hogy a klímánk változik, és az időjárási elemek egyre szélsőségesebbek, ezt el kell ismerni. Ezt a 2000-es évek elején ezt prognosztizálták, sajnos ezeknek az előrejelzéseknek a hátránya az volt, hogy beváltak. Aha. És most tulajdonképpen ezek vannak. A belvizes időszak, amikor beköszöntött és rengeteg eső volt, ugyanezen a területen ugyanilyen települések voltak, és pontosan másfajta problémák voltak. Azt viszont el kell mondani, hogy a belvizek során esetlegesen földgyűlemezett víztömeg, az nem tud éveken át válaszokat adni, illetve hát most is az a gond, hogy több mint 10 éve már ezek a csapadékváltozások itt vannak a térségbe. Úgy gondolom, hogy nem tehetjük meg azt, hogy ezt nem vesszük figyelembe, hogy most az egyik szélső érték, vagy a másik szélső érték, szerintem pontosan ez a rossz megközelítés. Mind a kettőt bele kell venni abba a szkóba, amivel tervezünk, és föl kell készíteni ezt a térséget, ezeket a vízelvezető rendszereket, a gazdákat arra, hogyha víz többlet van, akkor is tudjunk reagálni, és ha víz hiány van, akkor is tudjunk reagálni. De nem lehet azt mondani, hogy mindig az átlag lesz, hanem a szélső értékekre föl kell készülni.
1: Azt mondtad, hogy teljesen optimista vagy a lakossági víz megtartással kapcsolatban, mert hogy úgy gondolod, hogy ugye a helyi emberek, a helyi közösségek úgyis össze fognak fogni ezzel kapcsolatban. Nincs ennek szerinted egy anyagi akadálya? Tehát, hogy nem mindenki engedhet meg magának mondjuk olyan föld alatti vagy bármilyen vízgyűjtőket a saját házánál, amivel mondjuk a csapadékvizet föl tudja fogni.
0: Ezt már most is így csak medencének hívják.
1: Igen. Igen. Na várjál, ott az más. Igen, tehát ott van.
0: Át kell alakítani a medencét vízgyűjtővé.
1: Igen, csak nincs lefedve. Tehát igen.
2: De hogy... Én úgy gondolom, hogy ha megnézzük a legolcsóbb magánháznak is az árát, és megnézzük annak az egy köbméteres műanyag kockának az árát, amit bárhol meg lehet vásárolni, össze se lehet hasonlítani.
1: Hát igen.
2: Tehát elenyészően kevés az investíció ahhoz képest, amiben mondjuk egy magánház kerül, de társasházak esetében is azért nem biztos, hogy műholdvezérelt és távirányítós vízmegtartó rendszerekre van szükség. Igen, is arra van szükség, hogy mindenki törekedjen arra, hogy amikor van egy kis víztöblet, akkor próbálja megtartani. Utána neki jobb lesz, könnyebb lesz, hiszen nem a vezetékes vizet, nem a vezetékes ivóvizet kell elhasználni arra, hogy adott esetben öntözön. Hiába fújjuk le a kutakat, akinek van, pontosan tudja, hogy egyre alacsonyabban van a kútba a talajvízszintje, egyre több elektromos energia kell ahhoz, hogy kiöntözzük. Igen, a klíma megváltozásával előtérbe fog kerülni, nem biztos, hogy mindenütt angol típusú pázsit és gyep lesz.
0: És akkor ez hogy van így edukáció szempontjából az embereknek? Így ezt így kell mondani, vagy majd úgy vannak úgy legyünk vele úgy, hogy majd egyszer csak majd rájönnek, hogy ez majd így rossz, és akkor majd lesz valami. Erre egy ilyen ékes példa volt az autó feltalálása, amikor már elszaporodtak a lovaskocsik, és így azt hiszem, hogy Párizsban, vagy nem tudom, lehet, hogy Londonban volt, hogy hát lóürülékkel volt el az egész. És akkor utána kitalálták az autót, lóürülék eltűnt, és aztán nyilván az ember mindig kitalál valamit. Te hogy gondolod ezt?
2: Én úgy gondolom, hogy ma már azért sokkal könnyebben hozzá eljut az emberekhez az információ. Az biztos, hogy a környezet ki fogja kényszeríteni, de ki fogja kényszeríteni a piac, a gazdasági tényezők is. Hiszen például már a mezőgazdaságban, igenis az a terület, ami nem öntözhető, az kevesebbet ér. Ugyanígy a lakások vonatkozásában is ma már, ahol nincs klíma, azt nem lehet eladni. El fog jönni az a lépés, ahol nincs ez a saját csapadékgyűjtő lehetőség, nem fogja tudni megvenni, mert előbb-utóbb lesz egy olyan adminisztratív korlát, ami azt mondja, hogy minden ingatlannál ezt biztosítani kell. Ugye most is már az építési szabályokban a megújuló energiáknak a felhasználása jogszabályban rögzítve van. Ezek be fognak gyűrűzni. Az egy más kérdés, hogy ott, ahol korábban a természeti tényezők lehetővé tették, hogy például szántóföldi zöldségtermelés legyen, de nincs a térségben víz, hogyan lehet ezt fönntartani, mik az alternatívák. Nagyon nagy felelőssége van a mezőgazdaságnak, beindult az a fejlődés, az a fejlesztés, ami azt mondja, hogy akkor ezen klímára, ezen környezeti feltételekre reálisan és gazdaságilag is alátámasztottan termelhető terményekre térjenek át. Nyilván ehhez jelentős változásra van szükség, mert ahol több évtizeden át petrezselymet vagy akár burgonyát termeltek, és nincs hozzá víz, akkor ott változtatni kell. A másik megoldás az, hogy vizet viszünk oda, ez nyilván pénzbe kerül, a Holdra is elrepültünk, műszakilag meg lehet oldani. A kérdés az, hogy ez milyen üzemelési költségekkel megy, hiszen azért a víz hegynek föl nem fog menni. Hiába törekszünk a víz megőrzésére, ha az éves összegnek a fele hullik le, és azt se tudjuk, hogy hol, arra nem fog tudni a gazda alapozni.
1: És a világszinten maga a csapadék mennyiség megmaradt, csak egyszerűen az eloszlás változott?
2: Azt mondják, hogy a Földön a víz mennyisége változatlan.
1: Tehát az egy állandó, igazán?
2: Az egy állandó érték, az biztos, hogy ami nálunk csapadék hiány van, az az északi országokban csapadék többletként jelen van. Az, hogy ez miért kerül oda, azok a kontinentális áramlási rendszerek, amelyek ezeket a nedves légtömegeket szállítják, ezek átalakultak. És innentől kezdve azok a télvégi, koratavaszi nagy csapadékok, amik a Kárpát-medencében nagy esőt okoztak, kiszámíthatóan, azok eltolódtak, és az északi országokban ez a csapadék többlet megjelen. Amit most mondok, ez az eddigi tapasztalat. De én úgy gondolom, hogy az elmúlt 10 év alapján ezekre a tendenciákra igenis alapozni kell.
0: Jó, hát akkor próbáljunk meg, vonjunk egy ilyen következtetést ebbe az egészbe, próbáljunk meg ne telerakni a medencénket mindig, vagy...
1: Pár szóba foglaljuk már össze, hogy mit gondolsz, hogy a lakosság, mint én egyén, mit tudok tenni érdekében, hogy ha nem is megváltoztassuk, hogy legalább a kárt mérsékeljük.
0: Így van, csak egy kicsit.
2: Mindenféleképpen a készletekkel észszerűbben kell gazdálkodni, csak akkor és csak annyit, amire föltétlen szükségem van. És csak olyan minőségűt. Ha adott esetben van lehetőségem a szürkevizeknek az újrahasznosítására, akkor azt tegyem meg. Ha van lehetőségem, tegyek oda egy hordót az Eres csatorna alá, és abból locsoljam a kertet. Ne akarjak angol pázsitot csinálni, hiszen vannak olyan lehetőségek, amelyek a kevesebb csapadékból is látványosabb eredményt tudnak elérni. A folyó esetében a Tiszánál tudni kell azt, hogy ez a mostani alacsony vízállás, ez duzzasztva van. Egy duzzasztó van Szerbia területén, és ez működik. Ha ez nem lenne, akkor körülbelül 2,5 méterrel alacsonyabb, 3 méterrel alacsonyabb vízállás is lehetne Szegednél. Tehát mínusz 250 a valaha mért legkisebb. Ehhez képest most a 47-re csodálkozunk rá, hogy ez milyen kicsi. Egy duzzasztó működik. A duzzasztónak költségei vannak, a duzzasztót üzemeltetni kell, és meg kell vizsgálni azt, hogy a Tisza más szakaszán is adott esetben milyen beavatkozással lehet még több vizet megtartani.
0: Hát nagyon szépen köszönjük, hogy ezeket elmondtad. Igen, nem, hát de ezek fontos infók. Ezeket tudnunk kell.
1: Meg ezeket nem lehet a szőnyeg alá söpörni, ezek foglalkozni kell, beszélni kell róla, szóval ezért is gondoltuk, hogy legyen ez ma.
0: Kozák Péter, nagyon szépen köszönjük, nagyon szépen, hogy jöttél.
2: Köszönöm,
0: hogy elmondtad itt mindenkinek. Reméljük, hogy mindenki kicsit észre fogja majd azt így használni a vizet.
1: Ricsi, ne veresd a légkondit, kérlek.
0: Szívesen. Na és már jutottunk, akkor gyors időjárás. Ma jó idő lesz.
1: 21 fok van most. Jó 30 idő lesz. 8:30 van.
0: Csak így tovább.
3: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: 29.990 forint helyett most csak 13.990 forint a csapatnevezés. Igen, jól hallottad. Nevezz lecsófőzésre csapatoddal a 6. Premium Piac Piknik Lecsófőző Fesztivál és Családi Napra szeptember 6-áig.
3: Szeptember 19-én Szegeden tombola, ingyen lecsó, gyerekprogramok, rengeteg nyeremény és MC haver és a teknővár.
5: Használd ki a villámakciót. A nevezés részleteit keresd a Premium Piac Szeged Facebook oldalán.
6: Ősszel is fogyaszt a Zöldségvilág 10 vitaminban gazdag friss zöldségeit. Keresd üzletünkben a hazait, hiszen az az igazi. Zöldségvilág 10. A délalföldi zöldségforrás.
7: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
8: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
9: Három a magyar igazság. Tempó taxi a ráadás. Hívjad, visznek, vonalas, mobil, WhatsApp, Viber, bármi játszik. Tempotaxi.hu. Tösd le a Tempotaxi applikációját, és hívd Szeged legrégebbi taxis csapatát. 490-490. Tempotaxi, vele megyek.
10: A környezetet kizárva szeretnél lépcsőzni, futógépezni, súlyzózni? Nálunk egyedül is jól elleszel. Önálló edzésedhez 1500 négyzetméteren várunk a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
11: Felújítasz? Szétvisz az ideg? Csak annyit mondok, Stuxi! Minden, ami a fürdőszobád felújításához kell, nálunk megtalálod. Csak telepektől az épületgépészeti szerelvényekig, minden egy helyen. KS helyett X, a Stuxinál jó helyen vagy az fix. Stuxi otthon és kert, Algyői út 7. Stuxi.hu.
12: Szeptember 5-én, szombaton
13: már 11. alkalommal úsznak a kacsák a Tiszán. Startolj te is az Azera Investments Rotary jótékonysági gumikacsa versenyen. Támogatói egy megváltásával te is megnyerheted a 150 ajándék egyikét. A fődíj egy Xbox. Keresd standunkat szeptember 4-éig az Árkád Szeged földszintjén, a Csillagautós iskola ügyfélszolgálatán, vagy a rendezvény napján a verseny kezdetéig 14 óráig a partfürdő. További részletek rotarykacsaverseny.hu.
14: Füzetek, toltartó, tornacucc. Ne aggódj, a Szegedi Osamban mindent megtalálsz egy helyen az iskola kezdéshez. Intézd el a sulis bevásárlást gyorsan és okosan. A Szegedi Áruházban óriási választékkal és szuper árakkal várunk, hogy gördülékenyen induljon a tanév. Irány a Szegedi Osan. Spórolj okosan!
15: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most pénteken a színpadon az Ivan and the Parazol. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás!
16: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
17: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Algyői út 40 alatt.
18: Ez reklám volt.
19: Támogatta a Solar Construct Kft. Napelem, energiatárolás, hőszivattyú.
20: Mozgáskorlátozott gyerekek is játszhatnak a Roosevelt téren átadott új játszóelemen Szegeden. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester elmondta, az integrált körforgót csak nem 2,7 millió forintból szerezték be, ennek 90%-át a Contitech Kft. Átvállalta a szegedi önkormányzattól. Több mint 1500 új külföldi hallgató kezdi meg tanulmányait az STN idén. A hallgatók a világ számos országából többféle képzési és ösztöndíj program keretében érkeznek Szegedre, ma este pedig gólyaesküdést tesznek. Megtartotta alakuló ülését a kegyelmi botrány felelőseit feltáró országgyűlési bizottság szerdán Budapesten. A képviselők döntöttek a testület ügyrendjéről, munkatervéről és a vizsgálathoz szükséges iratbekérésekről. és ma adja első önálló Budapest Park koncertjét Pogány induló, ami egyben idei utolsó budapesti bulija is. A koncert apropóján új Pogány induló című számával is meglepte a közönséget, amihez videóklip is készült. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
19: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Ági, köszönjük szépen az információkat, közlekedés ügyben pedig volt egy motoros gázolásunk.
1: József Attila Sugár út Hattyú utca sarka kereszteződésében motoros ütöttek, mentő rendőr ilyesmi elvileg. Hogyha van friss infót, küldje nekünk SMS-ben 0632998888.
19: Támogatta az első beton, minőségi építőanyag, Schöder beton, betonacél egy helyen.
0: Na kérem szépen, és akkor zenével menjünk tovább. Van, amikor visszajátszás volt régebben, azt kiírták a foci meccseknél, és a replay volt az, amelyik háromat is rúgott.
1: Az összes gólt ő rúgta. Ez jó, most replay, nem tudom, hogy kellett el másikat.
0: Hát, így lesz, talán.

0: Get Lucky! Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Jó reggelt, ez a Mega!
0: Egy picit, zárjuk már ezt a témát egy picit azzal, hogy aki teheti, és tényleg egy picit próbálj meg tudatosabban használni vizet.
1: Jó? Nem csak vizet, hanem úgy szerintem minden. És ez nem ilyen, nem ilyen általános dubon, hanem hogy tényleg baj van. És igazából a tudomány nagyon régóta kongatja a vészharangokat. És most vagyunk abban, hogy most már a saját bőrünkön is érezzük. Tehát én például nem nagyon hagytam el a lakást, amikor nem kellett ilyen dél és kettő között, meg 10 és 3 között, amikor a legnagyobb kánikula volt, nem tudom, emlékszel. Tehát ez a július vége, augusztus közepe, szerintem az volt a leggyilkosabb az egészben. Tehát ez már itt van. Ezzel foglalkozni
0: igen,
1: kell.
0: Ez...
1: Vizet meg kell tartani, nem folyatni, meg lehet, hogy már nem kéne medencéket építeni. De ez csak ilyen személyes vélemény. Meg kéne vagy... szerinted medencét
0: nem, építeni? Nem. Hát nem,
1: azért mondom, minek?
0: Én második alakok, ott nem nagyon van medence. Szóval sőt, mint tusolunk is.
1: Körülményesebb a beépítése, annyi
0: igen. Gondoltuk, hogy az egyik szoba, mert hogy kettő van, az egyikbe az, hogy építettünk egy... Csak az alsó szomszéd nem erőt. Inkább ne. De most így előttem van, ahogy van egy ilyen béves testű férfi, és ott és ül egy ilyen széken, és várja, hogy én ott beleugorjak. És hogyha éppen gázon, akkor kiment. Jó, ez már az én bajom.
1: És a vízimentők munkáját fogjuk elvenni, hogyha nincs víz. Gondoljunk már a szegény vízimentőkre.
0: Mindenkinek van munkája, úgyhogy csak óvatosan. Jó, úgyhogy tényleg ezt egy kicsit komolyabbra véve, egy picit próbáljunk meg ezzel kicsit komolyabban foglalkozni. Jó, hogyha úgy van. Na, és akkor nézzük egy programot mára.
1: Közszolgálati jelleg, vérellátó központban 10-től 18-ig véradás van.
0: Így van, ha már erről beszéltünk a mai napon. Aztán elkezdődik a Genius Room Festival. Mi ugye tegnap már beszéltünk erről, délután 3 órás tartal, ez már a negyedik lesz a Móra Parkban, Móra Ferenc Múzeum és a Híd közt.
1: Zsigmond Vilmos teremben pedig Belvárosi Moziban kutyacsillagkép, azt most nézted meg, 20-tól.
0: Igen, és akkor hát, hogyha már programajánló, ajánlom a Mozizgatunk podcastet is, mert hogy a kutyacsillagképről is van szó, hát ha már van lehetőségem, akkor saját magamat ajánlom, illetve Csomán Sanyit, mert hogy vele csináltuk ezt a csodatos podcastet, mindenféle Spotify és egyéb internetes helyeken ez elérhető. Jó szórakozást kívánunk a programokhoz!
2: Támogatta a Pingvin Patika, partner az egészségmegőrzésben több mint 30 éve.

0: hogy ne elképzelésem sincs, hogy kelemen kabátban, hogy nincs melege. Pedig tök jó idő van. Na, mindegy is. Ez a végtelenítő 88-ban.
1: Lehet egyébként, ahogy melegszik az időjárás, a végén csak az lesz a neve, hogy kelemen.
0: Hát nem. De nyáron kelemen, télen meg kabátban. És akkor meg vagyunk.
1: És meg is van. Jött egyébként a témánkhoz, ugye az asszályhelyzet volt a témánk. Szabolcs írt nekünk Facebookon, hogy sziasztok, nekem már 25 évvel ezelőtt elmondta a földrajztanár, hogy ez lesz, most meg mindenki értetlenkedik. Sajnos fel kellett volna rá készülni, hallgatni a tudósokra. Szép napot nektek. Igen, általában ez a baj, hogy nem hallgatunk a tudósokra. Szóval mindig ez a probléma, hogy nem. Tehát amikor a Trumpot beiktatták az első beiktatása után, és ugye mondták neki, hogy van ez a Párizsi klímaegyezmény, ez egy jó kis lépett belőle a hülye, de az a lényeg, hogy globális felmelegedés van. És így mondta, hogy nem igaz, mert ő most volt New Yorkban és fázott.
0: Így van.
1: Na, az ilyen hülyében nehéz vitatkozni. Tehát hogy ez tényleg nagyon nehéz vitatkozni.
0: De legalább szép ember. Annyira nem, mint a Bürgés Dávid, szavasz.
2: Hát köszönöm szépen, életem bókját meg is kaptam abban a pillanatban.
1: Szép ember és gavallér.
0: Így van, ez így van.
2: Meg szerény.
0: Mi újság, minden rendben?
2: Gyönyörű és szerény. Minden rendben, jól vagyok, köszönöm
0: van,
2: szépen.
0: Felkészültél jó Hello Szegedre?
2: Fel, bizonyám, lesz születésnapos játék, sorsolás, nyeremény, I Love Szeged játék és sok jó zene a munkaidő közben. Ezzel mind készültem mára is, akármilyen hihetetlen.
0: Őrület.
1: A plüssmadárnak még nincs neve, amit kaptunk tőle.
2: Na, hát ez jó lenne egyébként megszavaztatni legkésőbb holnap.
1: Mi szavaztassuk meg?
2: Hát ne, hát most én.
1: Hát te adtad. Hát keresd neki nevet, haver. Hát most neked mi dolgom ezzel?
2: Keresd neki keresztapát, ne haragudj meg.
1: Csinálja nekem a munkát, érted? Ez így nem szívesség. Az úgy szívesség, hogyha nekem nincs vele dolgom.
0: Ti majd lerendezitek adáson kívül.
2: Ajándék madárnak, ne nézd a fogát.
0: Mi elmentünk, reggel jövünk, jön a Hello Szeged, szevasztok.
1: Hello.
2: Na, sziasztok.

0: Depeche Mode zenéje szólt. Enjoy the Silence, és igaz, hogy hát annak is van élvezeti értéke, amikor a gyerekek elmennek már suliba, és akkor élvezzük a csendet. Na, ennek a pár percét élvezhetjük most a Depeche Mode-dal. A következő napokban pedig élvezhetjük az időjárás nyári oldalát is. Még 30-31 fokok ma, holnap, a hétvégén pedig akár 34 fok is lehet majd itt Szegeden és Szeged környékén. Mindez napközben természetesen is egy felhős égbolttal, tehát azért picit majd tudunk hűsölni is. Akár főként esténként a 16-17 Celsius fokokban erre kell készülni. A Hello Szeged pedig indul, jönnek a friss infók.
1: Támogatta a Horváth Szekker, a bádogos termékek boltja. Hello Szeged!
2: Ez a Hello Szeged!
1: Támogatja az investmap.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal.
3: A nap ugyan este nyugovóra tér, de a városban nem áll meg az élet.
1: Minden este hétkor nyit Szeged legnagyobb klubja.
3: Kapcsolódj be, és vedd fel a város esti ritmusát a Klub 88-al.
4: Check this out.
1: Ma este is héttől Klub 88. Az este itt kezdődik.
3: Itt kezdődik.
5: Vigyázz a bicikliző, sétáló vagy rollerező gyerekekre, légy velük türelemmel. A rendőrök emlékeztetnek, a fiatalok még tanulják a közlekedést, bizonytalanabbak lehetnek, lassabban dönthetnek, és nem minden esetben ismerik fel a veszélyt. Vad Róbert, a Csongrád-Csonád vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője hozzátette, a tanévkezdés miatt reggel és délután is érdemes nagyobb forgalommal számolni az iskolák környékén.
6: A tanévkezdés valamennyi közlekedőtől nagyobb odafigyelést követel. A rendőrség azt kéri, segítsük őket türelemmel, előzékenységgel és szabálykövető magatartással. Akár járművel, akár gyalogosan közlekedünk, mutassunk jó példát. Ne feledjük, minden iskolába induló gyermek mögött ott van egy család, akik biztonságban hazavárják.
5: Nem levegő, hanem öt marok fegyver volt egy szerb férfi autójának pótkerekében. A csempész még hétfőn délután bukott le Röszkén, mert a pénzügyi őrök gyanúsnak találták az autót. Drogkereső kutyát is bevetettek, de nem találtak semmit. Azonban, amikor átvizsgálták az autót, a pótkerékben megtalálták az engedély nélküli fegyvereket. A csempészt letartóztatták, ügyében a szegedi járásbíróság dönt majd. Több esetben is előfordult az elmúlt hónapokban, hogy a szülők hiába igazolták gyermekük hiányzásait, megvonták tőlük a családi pótlékot, a juttatást pedig utólag sem utalták ki a jogosultaknak, mondta a HVG-nek Szabó Attila, a Társaság a Szabadságjogokért jogsegélyszolgálatának vezetője. Miután a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást a családi pótlék jogosultsághoz kötötték, az érintettek a szeptemberben esedékes pluszpénzt is elveszíthetik. Szabó Attila azt mondta, a családi pótlék ügyében az ombudsmanhoz fordulnak majd annak érdekében, hogy vizsgálják felül a rendszert. És a legmelegebb

0: amely 3,7 fokkal haladja meg az 1991 és 2020-as évek közötti 21,2 fokos átlagát. Ezzel országosan a legmelegebb augusztus és egyben a legmelegebb hónap lett Magyarországon a 20. század kezdete óta. Országos átlagban az idei a negyedik legszárazabb, de helyenként például Miskolc környékén, a Délalföld egyes területein vagy a Dunatisza köze déli részein a legszárazabb augusztus is volt 1901 óta. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Balesetmentes közlekedést a 88-al. Korábban történt sajnos ez még hozhat némi izgalmat a közlekedésünkbe idézőjelesen. Motoros balesetről kaptunk hírt korábban hallgatóinktól. József Attila sugárút is a Hattyú utca kereszteződésében volt ez. Hogyha jártál erre mostanában, akkor várjuk a jelzést, hogy mi ott az aktuális helyzet. 0630-299-8888-as a számunk, és az ezen felüli híreket is várjuk természetesen. Ezt a számot hívhatod is, illetve SMS is jöhet. Jó utat kívánok!
1: Támogatta a Creators nyílás zárószaküzlet, ahol a stílus és a minőség találkozik.
2: Nem sokára főzünk, ma is valamit, illetve ebben az órában köszönjük a születésnaposokat, és sok-sok szegedi kedvencet, Miles Smith és Niall Horan indítják ezt az órát, és indítják be talán a munkaidőt is. Érkezik az újdonságok közül a Drive Safe most itt a Hello Szegedben.

Rádió 88, az életünk része, hogy Jennifer Lopez zenéje is az volt, ez volt a Waiting for Tonight itt a Hello Szegedben. A műsor ezen pontján pedig még jól a délelőtti órákban megnézzük, hogy mit érdemes készíteni, akár az otthon megmaradt maradékokból, hogy azok ne a kukában landoljanak. Hogyha maradt az előző napokról egy kis sült csirke például, akkor ne melegítsük meg harmadszor ugyanúgy, lehet, hogy már kedvünk sincs hozzá annyira. Tépjük szét a húst, vágjuk jól össze, és keverjük össze egy kis kukoricával, reszelt sajttal, egy kis pizzaszószal, esetleg majd töltsük tortillába. Hajtsuk félbe, serpenyőben is meg lehet pirítani mindkét oldalát, de egyébként airfryerben is tökéletesen működik a móka, amíg a tortilla ropogós nem lesz és a sajt jól meg nem olvad, addig kell a elkészítését végrehajtani, és utána egy újabb étel gyakorlatilag megmentve. Érkezik Lily Wood and the Prick, Robin Schulz.

0: Rádió 88, az életünk része, Katy Perry újdonsága, ez volt a Watch It Burn, most pedig hallgatunk közlekedési infókkal a vonalban. Szia Dávid vagyok, mit láttál?
1: Szia, én meg Jani vagyok, lenne egy közlekedési infó. Az ötös úton, a Lézer központnál, a körforgalomnál mindenkit kifelé és befelé szondáznak. 6 rendőr kint van.
0: Oké, akkor ott most igazán nagy a rendőri ellenőrzés jelenleg, emiatt egy kis sor is kialakult már esetleg?
1: Már kialakult egy kis sor is, úgyhogy mindenkinek türelem.
0: Rendben, oké, nagyon szépen köszönöm, hogy ide telefonáltál. Jó utat, vigyázz magadra.
1: Köszi.
0: Ciao. Szia. Kifelé az ötösön, tehát figyelni kell, kint vannak a rendőrök, hajts óvatosan és a menetidőbe ezt mindenféleképpen tervezd bele ott. Talán torlódással is lehet készülni. Itt a 88-ban pedig hozzuk a szegedi kedvenceket a folytatásban, és nem sokára néhány program lehetőségre is ránézünk, illetve itt lesz majd Dorzsa Kett és Szizek közöse. Hozza a lendületet nem sokára a 88-ban. A Kiss Me More! 88. Ez csak egy kis ízelítő, elejétől a végéig is mindjárt a dal, ahol így itt lesz majd Britney Spears is! Szuper jó klasszikus, a You Drive Me Crazy elejétől a végéig. Ez a dal is mindjárt.
2: Dani.
3: Kedzo. Szerinted ezek átgondolták ezt?
2: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
3: Hát nem hiányoztam.
2: De, csak azt hittem már elmúlt.
4: Gedzó meg a Dani újra együtt.
5: Őszintén, humorral, Szegedről.
4: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
5: Támogatja a Bodrogi Bau Kft., a tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik. Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó. Várunk a Szeged Kígyó utca 4 vagy a Mixát Kálmán utca 20-22 szám alatt. www.plazmapont.hu.
7: Beleférsz az első 15-be. Csoportos óráink az igényeidre szabva. Ha kell, felpörgetünk, keményen megdolgozunk, testileg lefárasztunk. Ha kell, ellazítunk, lenyújtunk, lelkileg feltöltünk. Csoportos edzéseinkkel várunk a Fit World-ben. Szeged belvárosában a Dózsa György út 12 szám alatt.
8: Indul a tanszervásár. Itt a lehetőség, hogy megvágd árainkat. Gyere a nagyáruház papír- és játékáruházába, és vásárolj akár 15%-kal olcsóbban. Letölthető kuponunkat és a további részleteket keresd a Facebook oldalunkon. Nagyáruház papírírószer és játékáruház, a Szeged Nagyáruház földszintjén.
9: Füzetek, toltartó, tornacucc. Ne aggódj, a Szegedi Osamban mindent megtalálsz egy helyen az iskola kezdéshez. Intézd el a sulis bevásárlást gyorsan és okosan. A Szegedi Áruházban óriási választékkal és szuper árakkal várunk, hogy gördülékenyen induljon a tanév. Irány a Szegedi Osan. Spórolj okosan!
10: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most szombaton a színpadon az Analóg Balaton. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás!
9: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont!
11: Az 1 literes Osan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 g-os Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
9: Részletek az Osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan!
12: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyűi út 40.
5: Ez reklám volt.
0: Nézzük néhány program lehetőséget. Ma este 10 órától a Jate klubban STE Gólya buli lesz Corvinnal, a Klub 88 egyik DJ-ével, és Gólyatábor After Party-t tartanak a Tiszadokon is este 11 órától. Bokros, Páros Csillag, a Bokros csapata egy rendkívül izgalmas népzene alapú világzenei és kortárs formáció. Na ők érkeznek ma 19.30-tól a Nobel Today-ben, illetve elrajtól a Móra Parkban a 4. Szegedi Gin és Rum Gastro Fesztivál 15 órától. Rengeteg programmal várnak a helyszínen. Jó szórakozást!
5: Támogatta a vásárhelyi Pepperoni Pizzeria és Biliárd Bár.

0: Taylor Swift és a The Fate of Ophelia itt a Rádió 88-ban, a Hello Szegedben, ahol már is a születésnaposokat köszöntjük.
1: Ez a nap más, mint a többi. A mai nap születeje a 88-ban.
0: Nagyon boldog születésnapot kívánunk Sándor Zolinak, Csányi Gábornak és Laci Péternek, Schiffer Ferenc, illetve ifjabbik Zelei György és Berta Bendegúz is ma születésnapos. Almási Lászlót is köszöntjük, ahogy Gyuris Katinkát, Révész Biankát és Zelei György, Német Regia és Évi is ma ünnepelnek. Kisszabó Istvánné, Gyulai Pál, Dicső András, Starek Beni és még egy Dicső Andrásos köszöntésünk befutott. Nagyon boldog születésnapot kívánunk mindenkinek, illetve itt van az Osan Áruház belga csokis tortája is, a születésnapi meglepetés, pedig már is mondom, hogy kihez kerül, érkezett egy üzenet, 6 óra 47 perckor egészen korán, ahhoz képest jó reggelt kívánunk, még akkor fogalmazódott így az üzenet, a nagyfiamat Tamás szeretném nevezni a születésnapi játékba, ma ünnepli ugyanis a 18. születésnapját, Rádió 88 az életünk része, köszi szépen, a családja köszönti. Na hát akkor Tamás, neked nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk, és jár természetesen az Osan Áruház belga csokis tortája is, jó étvágyat hozzá, itt van Calvin Harris és Dua Lipa, One Kiss!
1: Boldog születésnapot kíván a Rádió 88!

0: Britney Spears! Itt a 88 is a Hello Szeged a következő órákban is. No, hát játszunk is. Az előttünk álló 60 percben jön az I Love Szeged játék, páros mozi egyetét a belvárosi moziba, és a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívása. Jól megszokott módon jelentkezz SMS-ben, a rádió szlogenét kell elküldeni a 0630-299-88-88-ra, illetve a teljes neved is már regisztráltál is a játékra. A következő napok időjárása azért még hozhat nyári pillanatokat. A hétvégén akár 34 fokot is mérhetünk, de változékony lesz az idő, mert akár 29 is előfordulhat, ma pedig olyan 30-31 fokra van kilátás, tehát azért az ősz most már a szeszélyesebb arcát mutatja. Jönnek a hírek, friss infók, rádiózzunk együtt!
1: Támogatta a Netsurf távközlés. Bárhol, bárkinek, bármikor. Hello Szeged!
2: Ez a Hello Szeged!
1: Támogatja az investnet.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal.
3: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
4: Biztonsági öv, és...
3: Rádió 88, az életünk része. Na ez az! Let's go!
1: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
5: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben, és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
3: Lucky Let's Go Bálint K. Gergővel a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
3: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
1: Rádió 88. Az életünk része.
6: Már készül a Szegedi Tudományegyetem mérnöki karának csapata a jövő nyári Euroskills szakmai Európa bajnokságra. Apró Fanni és Kalászi Bálint ipari robotika kategóriában kvalifikálta magát. Apró Fanni, az STE okleveles mehatronikai mérnökmesterszakos hallgatója elmondta, az EB-n 3 nap alatt kell majd egy robotrendszert felépíteniük és beprogramozniuk.
7: Ez egy olyan versenysorozat, ami egy 3 napon át tartó, egymásra épülő munkát vár el tőlünk, és akkor azt kell megmutatni az Európa bajnoki szinten, hogy Magyarország igenis az egyik legjobb ebben a szakmában. Ez a feladat hárul rám és Bálintra a jövőre.
6: Teljes a Makói Hagyma Fesztivál idei programja. Szeptember 10-én csütörtökön a hagymával foglalkozó szakmai tanácskozással kezdődik a rendezvény. Másnap pénteken lesz a hivatalos megnyitó, majd a nap fellépői Luigi és Kádár Mónika, Szarka Tamás és zenekara, illetve a Well Hello lesznek. A hétvége is tartogat számos kikapcsolódási lehetőséget. Például szombaton mások mellett fellép a szegedi Imago Mundi zenekar, a Cascada és LL Junior. Szeptember 13-án pedig az M-Jam, a Children of Distance, valamint a Neoton Familia sztárjai adnak koncertet. Kisebb számú, de nagyobb méretű gazdaságokban zajlik a mezőgazdasági termelés Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal Agrárium 2026 felméréséből kiderült, hogy 10 év alatt 41%-kal csökkent az agrárgazdaságok száma, miközben 2023 és 26 között 18%-kal nőtt az egy gazdaságra jutó átlagos mezőgazdasági terület. A gazdaságirányítók köröztetétele viszont alig változott az elmúlt években, 37%-uk már a 65 éves nyugdíjkorhatár is betöltötte, a 40 év alattiak aránya pedig mindössze 10%. És végül életbe lépett Brazíliában a Taylor Swift törvény, amelynek megszületéséhez az énekesnő 2023-as riói koncertjén történt tragédia vezetett, amikor hőkimerülés miatt leállt egy nő szíve. A törvény egyik pillére előírja, hogy a nyilvános rendezvények szervezői engedjék be a látogatókat saját ivóvizet tartalmazó palackkal vagy más személyes tárolóval, amelynek anyagát biztonsági okból korlátozhatják. Az 1000-nél több résztvevőre számító eseményeken emellett ingyenes ivóvizet kell biztosítani, könnyen elérhető kutakból vagy csomagolt víz formájában. A másik rendelet a jegyértékesítés átláthatóságát célozza. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Jó utat a 88-al az 5-ös számú főúton a Lézer Központ magasságában. Rendőri ellenőrzésre lehet számítani, erről szóltak hallgatóink. Köszönöm szépen a jelzést, és hogyha neked is van híred, akkor küldd el azt nekünk SMS-ben akár a 0630-299-88-88-ason, de hívható is ez a szám, és megbeszélhetjük, hogy mit láttál a szegedi vagy Szeged környéki utakon. A menet időben az 5-ös úton némi torlódást azért számolj bele, hogyha időre mész valahova, akkor érdemes hamarabb elindulni. Balesetmentes közlekedést a 88. játszol.
1: Támogatta a csillagautósiskola.hu, a szegediek online autós iskolája.
0: Jelentkezz az I Love Szeged játékra a teljes neveddel és a rádió szlogenével az imént említett SMS számon, és páros mozi egyet nyerhetsz a belvárosi moziba és a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását. A készülődés közben pedig még itt van Purple Disco Machine és Ozzy zenéje, Beat of Your Heart.

8 órába annyi minden belefér. Ezért nem játszunk kétszer egy dalt 9 és 5 között. Szeged kedvenc zenéi, még változatosabban a Rádió 88-ban.

0: Az újdonság a népszerű norvég DJ-től volt Kygo, ezúttal Kaliddel és Griffinnel közös zenéje Say My Love pörgött a Rádió 88-ban. Máris Ozoriával folytatjuk, aki Szegeden is jól megcsinálta a hangulatot az ifjúsági napokon, előtte pedig az I Love Szeged játék érkezik.
1: Itt az I Love Szeged játék a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: A mai játékosunk
0: Zsuzsi van itt velem a vonal túlvégén. Szia, köszöntelek a játékban. Hello, hello.
3: Hello, hello, szia!
0: Hogy indult nálatok a szeptember a családban?
3: Hát egy kicsit keményen, mert egyetemista lett a fiú.
0: Hát akkor most igazán nagy izgalmak elé nézett, és a család is akkor nagy izgalmakat él most. Tehát...
3: Igen, de megy simán minden.
0: Na, jól van, ennek örülök. Remélhetőleg a játék is fog, de hát miért is ne menne? Nézzük is az állításokat, majd a hamisra kérlek, ugyebár, hogy megbeszéltük, hogy jelöld meg. Mondom egymás után a három állítást, és akkor a végén megtárgyaljuk. Az első állítás így hangzik. Szegeden elektromos buszokkal is lehet már találkozni. A második állítás pedig az, hogy a belvárosi hídon tilos biciklivel közlekedni. A harmadik állítás pedig az, hogy a Pikaréna előtt egy kék bika szobra található. Melyik a hamis szerinted?
3: Harmadik.
0: Hát ott a Pikarénánál kabala állat szempontjából lehet, hogy jól állunk a kék bikával. Igen. Igen, igen, igen. Viszont volt másik...
3: Ez nagyon félreértés, mert az első a Pikaréna a kiszapartomban.
0: Így van, így van. No, még van egy olyanunk, hogy...
3: Van
0: egy olyanunk még második opcióként, hogy vagy az elektromos buszok, amikkel lehet találkozni, vagy hogy a belvárosi hídon tilos biciklivel közlekedni. Melyik lehet a hamis, így utolsó szójogán?
3: Belvárosi hídon.
0: Így van, így van. Na hát odaadom a nyereményeket csak.

0: Jason A. szólt, ez volt Domino itt a Rádió 88-ban a Hello Szegedben. Nem sokára az egészségünkről néhány gondolat, hogy gondoskodhatunk, és természetesen jönnek a jobbnál jobb szegedi kedvencek. Ariana Grande és Iggy Azalea közösség is például. 88. Elejétől a végéig is meghallgatjuk, nem sokára a hasznos tudnivalók után a Problem című dalt. Illetve Osunától is még egy szeletka a nyárból, az Endless Summer-rel.
1: Dani.
2: Kedzo. Szerinted ezek átgondolták ezt?
1: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
2: Hát nem hiányoztam.
1: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Kedzo meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Kedzo meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a csúcsminőségű karbolett hőszigetelés szegedi gyártótól. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettővel otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Oldgyűjtő út 40 alatt.
6: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogy ha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az ár parton végezze.
4: 25 éves a Szegedi Full Moon. Ünnepelj hazánk első számú pop a kapella együttesével a 18. Full Moon a kapella fesztiválon. Október 2-án és 3-án az IH rendezvényközpontban dupla koncert, nosztalgia és humor vár rád. Vendégek a spanyol Bivokál, az olasz Rebel Beat és Zentai Márk. Jegyek már kaphatók az ihrk.hu oldalon.
7: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben.
8: Most pénteken a színpadon az Ivan and the Parazol.
7: Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás.
9: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
5: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó.
9: Várunk a Szeged Kígyó utca 4, vagy a Mixelt Kálmán utca 20-22 szám alatt.
5: www.plazmapont.hu.
6: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
4: Ez reklám volt.
0: Nos, akkor néhány szóban az egészségünkért. A Kabai Patika szakemberei szerint immunrendszerünk erősítésére a természet patikáját is segítségül hívhatjuk. A csipkebogyó C-vitaminban gazdag gyógynövény például, ha teát szeretnénk belőle készíteni, akkor viszont figyeljünk arra, hogy a kivonás ne forró, hanem langyos vízzel történjen, mivel a C-vitamin hőre érzékeny, és így marad meg csak a hatása. Jó egészséget!
4: Támogatta a V-Stream Vizér Klinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.

0: Pink és Just Like a Pill 88-ban hoztam néhány program lehetőséget, például indul az STE Gólya buli Corvinnal, a Klub 88 egyik DJ-ével a Jate Klubban este 10 órától. Gólya tábor after party lesz a Tiszadokon este 11-től, a Móra Parkban pedig érkezik a negyedik Szegedi Gin és Rum Gastro Fesztivál, rengeteg program lehetőséggel. Aztán vért is adhatunk, segíthetünk, ma este 6 óráig várnak Szegeden a Vérellátó központban, Szentesen a Vérellátó osztályon 14 és 17 óra között retro véradás lesz majd. Itt is segíthetsz, ahogy Hódmezővásárhelyen a Vérellátó osztályon is délután egyik. Ezért nagy köszönet, a programokhoz pedig jó időtöltést. Jön Topic, Ace van ez, és Breaking Me!
1: Támogatta a Vásárhelyi Népkerti Pizzéria. Kert, közösség, szórakozás.

Mit szeretnek a szegediek? Egész nyáron gyűjtöttük az életünk zenéit. Most ezeket játsszuk, de munkaidőben mindegyiket csak egyszer. 9-től 5-ig semmi ismétlés. Rádió 88, az életünk

0: Sophie Alex Baxter és egy nagy szegedi kedvenc, Crying at the Discotheque a Rádió 88-ban. A zenei tesztjeinken pedig te is elmondhatod a dalokról a véleményed, rádió88.hu/zene az oldal, ahova ellátogatva véleményt formálhatsz az éppen aktuálisan futó 20 dalról. Páros belépőt is nyerhetsz a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Minden info rádió88.hu/zene az oldalunkon. Az időjárásra rápillantva a következő napok azért hoznak még akár nyári pillanatokat, picit felhős lesz felettünk az ég, nyege hideg fronthatás várható a következő napokban 30-31 fokokkal napközben, erre kell készülni. Én pedig hozom a következő órában is a jó hangulatot, most pedig a hírek jönnek.
1: Hello Szeged!
2: Ez a Hello Szeged!
1: Támogatja az investmap.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal.
3: A törökbecsei duzzasztó mű megépítése óta a legalacsonyabb volt a napokban a Tisza vízállása. Hétfőn 43 cm-t mértek a szegedi szakaszon. A csapadék hiány miatt szinte nincs lefolyás, az extrém magas hőmérséklet miatt viszont rendkívül magas volt az elpárolgás. A hármas körösbe a Közép-Tiszából vezetik át a vízhozamokat, de a Maros mentén is rekordalacsony vízállásra számítanak a szakemberek. Kozák Péter, az Alsó-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója hozzátette, a Tisza a nagyvízi vízhozama több mint 80-szor akkora szokott lenni, mint a mostani.
4: A Tisza a nagyvízi vízhozama 4200 köbméter a mostani 50-hez képest. Körülbelül egy fél méterrel alacsonyabb a Tisza vízszintje, mint ilyenkor lenni kell. Ennek az oka kettős, a most lefolyó 50 köbméteres tiszai vízhozam, amit viszonyítani kell a 30 köbméteres marosi vízhozamhoz, várhatóan tovább csökken.
3: Vasárnap tartják a szobori búcsút az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Az ünnephez kapcsolódva egésznapos programokkal várják a látogatókat. A búcsú hagyománya szorosan kötődik az emlékpark történetéhez. A helybéliek több mint 100 évvel ezelőtt jöttek itt össze először, hogy megemlékezzenek Árpádról, a honszerző vezérről. A vasárnapi búcsúra érkezők az emlékparkban a hagyományőrzés és a népi kultúra több formáját is megismerhetik. A részletes programok az emlékpark honlapján érhetők el. Megjelent a Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 2027-es évi kiírása, a pályázat a kormány.hu és az nktk.gov.hu oldalokon érhető el. Az ösztöndíj célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. Az önkormányzati csatlakozás határideje szeptember 30-a, a pályázati űrlapok elektronikus kitöltésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtás határideje pedig november 5-e. És végül a holland oroszlánrend lovagjává ütötték Alex van Halent, a legendás dobos Nijmegenben vehette át az ország legmagasabb polgári kitüntetését, ahol testvérével Eddie van Halennel együtt felnőttek, mielőtt 1962-ben Los Angelesbe költöztek. Szerinte az ilyen elismerést adó intézmények fontosak az emberek életében, mert méltóságot és komolyságot adnak ahhoz, amit csinálnak. Hogy valóban megérdemlik-e vagy sem, az más kérdés. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Jó utat a 88-al, érdemes lehet figyelni az 5-ös számú főúton, a Lézerközpontnál rendőri ellenőrzés van, a menetidőbe ezt tervez bele mindenféleképpen. Bármit láttál, várjuk az információkat, jöhet SMS-ben, vagy csörgetve a 0630-299-88-88-at. Köszönet érte és jó utat kívánok!
1: Támogatta a Diego Szeged. Jó utat kívánnak a Diego-s fiúk!
0: Ebben az órában is hozom a szegedi kedvenceket, és nem sokára majd rápillantunk néhány program lehetőségre is. Most pedig Major Lazer, Justin Bieber közösen nyitja ezt a 60 percet. Itt Cold Water, jó melót és kitartást a mai naphoz. Én Bürgés Dávid vagyok. 8-ban.

pörgős vagy rohangálós. Hogy milyen napod lesz a melóban, azt nem tudjuk. De egy biztos, ha a 88-at hallgatod, kétszer ugyanazt a dalt nem fogod hallani. 9 és délután 5 között nincs ismétlés. Rádió 88. A változatosság is az életünk része.

Medjúza és Dermot Kennedy közös, ez volt a Paradise a Rádió 88-ban, veled a Hello Szeged, ma is a munkaidő közben, és hát hogy telik igazán jól a munkaidő, jó zenékkel, no de akkor is szuperül telik, hogyha éppen ezeket a jó zenéket nem kell kétszer vagy háromszor meghallgatni. Szeptember 1-től garantáljuk, hogy a Rádió 88-al lesz a legváltozatosabb a munkaidőd, mert 9 és délután 5 óra között egy dalt csak egyszer játszunk le, ez pedig azt jelenti, hogy 8 óra ismétlés nélkül minden nap munkaidőben, sokkal könnyedebben, gördülékenyebben mutatja majd az idő múlását, tehát érdemes a 88-ra tekerni, a továbbiakban is. Tess és Young Fly zenéje hozza a lendületet, itt a kis kecce.

0: mai munkaidő közben is szállítjuk a kiváló szegedi kedvenceket, veled a Rádió 88 és benne a Hello Szeged. Nem sokára néhány program lehetőséget hozok, de jönnek a szuper dalok is. Mindjárt itt van például Harry Styles egy újdonsága, az American Girls. 88. De érkezik majd Michael Jackson is például. Dal, ami nagyon jól szerepelt a Rádió 88 online zenei tesztjén, They Don't Really Care About Us, nem sokára.
1: Túl vagy az ebéden, jól esne egy icipici lazulás.
2: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88, az életünk része.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyűi út 40.
4: Most éri meg igazán stílusosan bevásárolni. Szezonvégi akció a Klasszik férfi divatnál. Egy termék 30, 2, 40, 3 vagy több, akár 50% kedvezmény. Csapd le rá szeptember 15-éig. Klasszik férfi divat, Szeged, Somogyi utca 17.
5: Már 2 éve, hogy megnyílt Szeged első nés parfümériája. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk vagytok. A szülinapunkat is veletek szeretnénk ünnepelni. Szeptemberben minden vásárlás mellé ajándékot adunk. Végre jöhetnek az újdonságok, fűszeresebb, intenzív parfümök. Olaszország, Franciaország, Svájc, Dél-Korea, Spanyolország, Amerika legkitűnőbb parfümházainak alkotásaiból válogathatsz. Zenis. 2 év, felejthetetlen illatok, és most egy ajándék neked. Ne maradj le!
6: Indulj lendületből! Cubase Stevens Premium bringák egy helyen a Lendület kerékpár szaküzletben. Újszeged, Derkovics Fasor 94, újlendület.hu.
7: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesrumfest.hu oldalon.
8: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközre.

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR! Minden, ami telekommunikáció.
1: Egy szemüveg az iskolába, egy tartalék otthonra. A prágai látszerészetben egy pár Stellest miópia kontrolllencse vásárlásakor, a második pár lencse ajándék, és mindkét szemüveg keretre 20% kedvezmény jár. Két komplett szemüveg most kedvezőbb feltételekkel a suli kezdéshez. Az akciót keresd a prágai látszerészetben a Bartók téren, a megállónál.
2: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most szombaton a színpadon, az Analóg Balaton. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás!
3: Helló Szeged! Passzold a véred!
4: Szeptember 4-én 11 és 17 óra között véradás a Tisza Virág Sportuszodában.
3: A Szegedi Sport és Fürdők és az STSZDA-k idén is együtt hív pályára egy jó ügyért.
4: Szeged Sport Egyesületei már csatlakoztak. Most te jössz! Agyvért és ezzel a passzal akár 3 embernek is segíthetsz. Szeptember 4. Tisza Virág Sportuszoda.
3: Részletek szegesport.hu.
5: Ez reklám volt.
6: Most nézzünk néhány program lehetőséget. Ma este is érkezik a Klub 88 este 7 órától, már Buzsik pörgeti a lemezeket, illetve érkezik majd 9-től Robin is a lemezjátszók mögé. Az STL Gólya Buli Corvinnal a Jate Klubban indul majd el 10 órától, illetve itt lesz a Gege Live is, a Bárkában várnak ma éjszaka. Gólya Tábor After Party a Tiszadokon este 11-től, illetve vár a Bokros Páros Csillag rendezvény, egy világzenei kortárs formáció a No Milk Today-ben 19.30-as fellépéssel. Jó szórakozás!
5: Támogatta a mindennapi vitamin forrásod lelőhelye, a Vitamin Szalon.

Nálok James Arthur és a Work With My Love pörgette a napunkat. Itt a Rádió 88-ban a Hello Szeged. Kitöltve a Rádió 88 online zenei tesztjét, a rádió88.hu/zene oldalon pedig te is elmondhatod a véleményed a dalainkról. Így olyan dalokat és olyan zenéket tudunk játszani napközben a munkaidődhöz, amit nagyon szeretsz és kedvelsz. Ráadásul nyerhetsz is most ezzel a páros belépő, ütheti a Markod a Budapesti 101 Hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Érdemes tehát kitölteni a heti tesztünket és megadni magadnak az esélyt, hogy játsz és nyerj. Michael Jackson zenéje is igen kiválóan szerepelt, és nagyon szeretjük itt Szegeden, ez kijelenthető They Don't Really Care About Us, ezzel megyünk tovább.

időben nincs duplázás. 9-től délután 5-ig egy dal csak egyszer szól. Csak egyszer szól. 8 óra, 0 ismétlés. Rádió 88.

0: a Rádió 88, és veled a Hello Szeged. A következő órában is a nap legmenőbb dalát is forgatom majd. Nézzünk rá gyorsan az időjárásra, mert hogy egy holnap mit veszünk fel például, vagy mit adunk a gyerekre iskolába menet. Hajnalban 17-18 fokokra van kilátás, napközben pedig hasonló idő lesz ma is, mint holnap is, mint ma például 30-31 fokokkal találkozni itt a napfény városában. A nyár azért még kitart, és hozza a nyári, ám de picit enyhébb időt, szerencsére. Ezt most már kijelenthetjük. Tulajdonképpen egy hidegfront is itt van, igaz, hogy gyenge hidegfront hatás várható, de azért fájhat a fejünk, erre gondoljunk és tervezzük be. Jó egészséget! Folytatjuk, következő órában is rádiózunk együtt.
1: Támogatta a Tél Klíma, a Daikin Klíma berendezések és hőszivattyúk szegedi forgalmazója. Hello Szeged!
2: Ez a Hello Szeged!
1: Támogatja az investmap.hu, a térképes ingatlan hirdetési oldal.
3: Már rendezik a 72. vásárhelyi őszi tárlatra beválogatott képeket. Két héten belül mind a 181 alkotás elnyerheti a megfelelő helyét. A legjobbak elismerésben is részesülnek. Összesen 14 szakmai díj nyerteséről döntöttek a hét elején. Nátyi Róbert, a szakmai zsűri vezetője elmondta, a közönség október 4-től láthatja a műveket az Alföldi Galéria földszinti termeiben. Ekkor derülnek majd ki a díjazottak is.
4: Jelenleg a falra kerülő alkotások, festmények, grafikák, síkplasztikáknak az elhelyezése történik meg, a fények, a lámpákat beállítjuk, a cédulák fölkerüljenek a falra. A jövő hét végére szeretnénk befejezni a teljes kiállítás rendezési munkálatokat, és hát a hét elején a klasszikus díjzsűrivel kezdtük ezt a munkát.
3: Több száz kutatási téma, rangos szakmai elismerés, kutatói közösség és akár felvételi többletpontok. Ismét meghirdették a SZAB STE tudományos díjat. A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság a tudomány támogatásáért a Délalföldön Alapítvány és a Szegedi Tudományegyetem pályázatai a tudomány iránt érdeklődő középiskolásoknak és a 35 év alatti fiatal kutatóknak egyaránt lehetőséget kínálnak a bemutatkozásra. A pályázatokról bővebb információ a SZAB és az STE honlapján érhető el. Egyre több megtévesztő weboldal ismert kórházak, gyógyszertárak és egészségügyi szakemberek nevével próbál étrend kiegészítőket eladni. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemeli, hogy az étrend kiegészítő nem gyógyszer, ezért különösen gyanúsak a gyógyhatást vagy gyors, rendkívüli eredményt ígérő reklámok. A fogyást, alakformálást, potenciánövelést vagy valamilyen gyógyhatást ígérő készítményeknél gyakori, hogy a vásárlók bizalmát megtévesztő módszerekkel próbálják elnyerni. A hatóság szerint komoly egészségügyi kockázatot jelenthet, ha valaki egy megtévesztő reklám hatására saját döntése alapján abba hagyja az orvos által előírt gyógyszer szedését és az étrend kiegészítővel helyettesíti. És végül a válogatottságtól visszavonuló Lionel Messi tiszteletére a hétvégén 10. percben leállnak a futballmérkőzések Argentínában. A helyi labdarúgó szövetség ugyanis elrendelte, hogy a következő fordulóban minden kategória összes férfi és női szakágában a mérkőzést az első félidő 10. percében állítsák meg, és egy perces tapssal adózzanak Messinek. Ez azt jelenti, hogy a következő bajnoki fordulóban minden férfi és női futszál és strandlabdarúgó mérkőzést meg kell szakítani. Sőt, ahol lehetséges, le kell vetíteni a szövetség által összeállított videót is. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Jó utat a 88-al és balesetmentes közlekedés. Nemrég szólt Szeri Csabi kollégám, hogy a Makkosházi körút Agyagos utca kereszteződésében festik a zebrákat, ez ott némi forgalmi akadályt jelent, ezért óvatosan arra hajtva. Korábban kint volt a rendőri ellenőrzés az 5-ös számú főúton, a Lézerközpontnál, erre is érdemes figyelni és betervezni a menetidődbe. Bármit láttál, várjuk a híreket. 32998888, hívd a stúdiót vagy küldj SMS üzenetet. Köszönöm és balesetmentes közlekedés.
1: Támogatta a Szegedi Osan Áruház, a spórolás szakértője.
0: Nem sokára pörgetem a nap legmenőbb dalát, érkezik majd egy nagy kedvencünk, ez nem titok és nem ámítása, hogy a folytatásban is ezek jönnek a munkaidőd mellé és az ebédidő mellé. Olivia Dean nyitja ezt a 60 percet. Szóval a Mainline itt 88-ban.

0: Egy dal, amit mindannyian felhangosítottunk itt a Rádió 88 és veled a Hello Szeged, és a most érkezőt is felfogjuk a nap legmenőbb dalaként, játszom Lady Gaga egy tavalyi nagy sikerét, a The Dead Dance, egy igazi korszakalkotó munka, már abból a szempontból is, hogy az énekesnő több interjújában elmondta, hogy szeretett volna ezzel az albummal és ezzel a dallal visszalépni egy picit a 2010-es évek környékére, amikor az eredeti korszakát élte, és szerinte az volt a legjobb irány. Na hát, ebbe pillantott vissza a legújabb zenei anyagaival, és tényleg érződik rajta ez a szuper hatás. Érkezik a nap legmenőbb dalaként, a The Dead Dance a Rádió 88-ban.
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.
2: A prémium kategóriás prágai butik optik támogatása.

0: Rádió 88, az életünk része, veled a Hello Szeged, és sok kiváló dal érkezik egy jól tesztelt zenénk, a Rádió 88 online zenei tesztjeinek kiemelt szereplője, a Morena My Love, mutatom! 8-ban. Tom Baxter és Antonia közösse is szól majd, ahogy Will Smith-szel is elutazunk majd melegebb égtájakra. Ez lesz a Miami, a szegedi kedvencek közül a folytatásban. Rádiózunk együtt!
1: Erre nagyon bulisztunk!

0: minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió 88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei tesztjét, és szólj bele, hogy mi szóljon Szeged kedvenc rádiójában.
1: A zenei teszt kitöltői között ezen a héten kisorsolunk egy páros belépőt a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Az életünk zenéi. Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
0: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik. Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó. Várunk a Szeged Kígyó utca 4, vagy a Mixelt Kálmán utca 20-22 szám alatt. www.plazmapont.hu. Ősszel is fogyaszt a Zöldségvilág 10 vitaminban gazdag friss zöldségeit. Keresd üzletünkben a hazait, hiszen az az igazi. Zöldségvilág 10. A délalföldi zöldségforrás.
1: Szeptember 6-án vasárnap szobori búcsú az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Kisboldogasszony ünnepén a Szent Misével egybekötött rendezvényen lesz néptánc, népzene, viseletbemutató, muzsikaszó és kézműves foglalkozások. További információért látogass el a www.opusztaszer.hu oldalra.
2: Jövőre veled ugyanitt. Váltsd meg bérleted a Szegedi Nemzeti Színház 2026-27-es évadára augusztus 24-e és október 9-e között a Stefánia 6 szám alatti jegyirodában, és biztosítsd egész évre a kulturális kikapcsolódást, a szórakoztató élményeket. Részletek a szegedinemzeti.hu-n.
3: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Algyői út 40 alatt.
4: Új konyhát akarok, nincs vita.
5: Oké, de az ajtót is cseréljük.
4: Legyen, de egy körben oldjuk meg.
5: Megoldjuk. Kreaform. Bútorok a Bakai Lendor utcában, Kreadors, nyilászárok a Rigó utca 38-ban. Szinte egymás mellett.
4: Fogalmam sincs, melyik volt melyik, de menjünk.
6: Higgy el, hölgyem, sokan így kezdték. Kreaform, egyedi bútor, Bakai Lendor utca, Kreadors, nyilászáró, Rigó utca 38. Mindkettő a Cédrusligetnél.
7: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont.
8: Az egy literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
7: Részletek az osan.hu-n. Irányozosan, spórolj okosan!
9: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben.
10: Most pénteken a színpadon az Ivan and the Parazol.
9: Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás!
3: Egy mosoly mindent megváltoztat. A Hattyas Dentálnál tudjuk, hogy a fogpótlás nem csak esztétika, életminőség. Ha fontos, hogy mosolya újra természetes legyen, a Hattyas Dentál implantációs és fogpótlási kezelései ezt a magabiztosságot adják meg. Szakértelem, odafigyelés, természetes végeredmény. Hattyas Dentál. Mosoly, amire jó ránézni. Jelentkezzen most. Hattyasdentál.hu.
1: Ez reklám volt.
11: Ha ingatlanunk eladására adtuk a fejünket, érdemes tudatosan felkészülni, és magát az ingatlant is tudatosan felkészíteni az eladásra. Hiszen onnantól kezdve az otthonunkból árucikk válik, amit érdemes minél vonzóbbá tenni. A homestaging nem felújítást és nem lakberendezést jelent, hanem egy tudatos értékesítési felkészítést. Egy olyan folyamat első lépését, amely segít abban, hogy az ingatlan erősségei előtérbe kerüljenek, a kevésbé előnyös részletek pedig a háttérbe szoruljanak.
1: Támogatta az Smart Home ingatlan. A te otthonod, a mi szenvedélyünk.

Rádió 88 az életünk része, hoztam néhány program lehetőséget. Holnap már péntek, ezek az opciók jönnek most. A Dóm látogató központban például este 7 órától jön a Géza 80, Fűr Anikó és Rutka Róbert zenés színházi előadása. Péntek esti csillagászat a fekete lyukak témakörével a Szegedi Csillagvizsgálóban 7 órától várnak, illetve az Állartban az Állarc előtt egy kiállítás megnyitó az Agórában, holnap 17 órától jön. Zenés programok a Millennium Kids a Tiszalopon este 11 órától vár, de itt az Apollo Jam koncertje a No Mail Today-ben holnap 19.30-tól, és a harmat is koncertet ad a Taka Café & Bárban este 7-től. Jó szórakozást, ezek a pénteki program lehetőségek voltak. Nos, ezek pedig már a búcsú pillanatai és másodpercei a Hello Szeged ugyanis a végéhez ért. A folytatásban is rádióz velünk, hozzuk a kiváló zenéket ismétlés nélkül a munkaidődben. Indul a Lottika Mixer, a mikrofonba Bürgés Dávid szólt.

vagyunk Szeged kedvenc zenéivel. Miért ismételnénk őket? 9 és délután 5 között egy dal csak egyszer szól a Rádió 88-ban. Rádió 88. Szeged

0: vagy soha? Most, vagy soha? Ó, hát... Azt kell mondjam, így kezdődik egy szinkron színészi karrier. Köszöntelek, Bálint K. Gergő vagyok, maradok azonban egyszerűen csak a Lottika Mixer műsorvezetője majd a következő két órában. Köszönöm, hogy együtt töltjük az előttünk álló időt, már mindjárt itt a Klub 88 is, hidd el, úgy szalad jó szokásához híven ez a ma délután is. Így szeptember 3-ára azonban még hagy nekünk az időjárás nyári élményeket. 31 fok valószínű például, majd holnap délután is, aztán hétvégére még egy kicsit jobban rápirít, és 34 fok is várható. Hol felhős, hol napsütötte idő mellett pedig azért a hajnali értékekre érdemes odafigyelni, hiszen 16 fokra számíthatunk majd például holnap. Jönnek a hírek!
1: Támogatta az Expert, a háztartási műszaki cikkek specialistája.
2: Lottika Mixer a Rádió 88-ban. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel keverve.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
3: A törökbecsei duzzasztó mű megépítése óta a legalacsonyabb volt a napokban a Tisza vízállása. Hétfőn 43 cm-t mértek a szegedi szakaszon. A csapadék hiány miatt szinte nincs lefolyás, az extrém magas hőmérséklet miatt viszont rendkívül magas volt az elpárolgás. A hármas körösbe a Közép-Tiszából vezetik át a vízhozamokat, de a Maros mentén is rekordalacsony vízállásra számítanak a szakemberek. Kozák Péter, az Alsó-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója hozzátette, a Tisza a nagyvízi vízhozama több mint 80-szor akkora szokott lenni, mint a mostani.
4: A Tisza a nagyvízi vízhozama 4200 köbméter a mostani 50-hez képest. Körülbelül egy fél méterrel alacsonyabb a Tisza vízszintje, mint ilyenkor lenni kell. Ennek az oka kettős, a most lefolyó 50 köbméteres tiszai vízhozam, amit viszonyítani kell a 30 köbméteres marosi vízhozamhoz, várhatóan tovább csökken.
3: Még napokig pótlóbuszok viszik az utasokat Szegedről Szatymazig vonat helyett. Ahogy arról korábban beszámoltunk, szerda reggel egy tehervonat kocsi a Kisiklott Kiskundorosban Szeged felőli váltóján, de az aszfalt részen az érintett kocsi visszaugrott a sínre. A kár azonban így is jelentős. A MÁV Inform azt írja, várhatóan több napig tart majd a helyreállítás, így addig pótlóbuszozás lesz a szegedi fővonalon a Napfény Intercity helyett. A személyvonatok helyett jellemzően Szeged és Kiskundorosma, esetenként Szeged és Szatymasz között járnak a buszok. Már elérhetők a kutatók éjszakája hivatalos honlapján a szeptember 25-én és 26-án országszerte megrendezendő esemény sorozat programjai. Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapuikat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. És végül különös jelenet borzolja a kedélyeket a közösségi médiában egy oroszországi elektronikai üzletből. Egy humanoid robot éppen a boltban állt, amikor egy fekete pólót viselő

0: tette, úgy, mintha megpróbálta volna megrúgni a vásárlót. A körülötte állók megpróbálták lefogni, de a kis robot védekező pozíciót vett fel. Végül hárman fogták le, mire sikerült kikapcsolni. A kommentelők egy része a Terminátor filmek világához hasonlította a jelenetet. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Úgy tűnik ilyen, amikor egy robot a karatekölyök programot betölti magának, és hát könnyen lehet, hogyha nem is le, de kiszedhetnek a sorból. Az Izabella hídnál úgy tudjuk, hogy trafipaxos mérés zajlik. Ott köszönjük a rendőrök munkáját, és gondtalan délutáni autózást kívánok a 88-at hallgatva. Több az autó a Kiskörút belvárosi részén, így elképzelhető, hogyha időpontra mész, akkor most nem ez a legjobb választás, legalábbis a kettős körforgalmaktól az Annak út irányában, és valamivel több az autó az Algyői úton is befelé. Közlekedési információdat írd meg, vagy mondd el a 06 32 99 88 88 a számunkon.
1: Támogatta a Vásárhelyi Népkerti Pizzéria. Kert, közösség, szórakozás.
2: RT, ZRT, milyen régi cégtípusok voltak annak idején, amik közül ugye már nem mindegyik létezik. Na de most a Business Tiesto a zene nyelvére fordítja, és jön itt a Lottika Mixerben a The Business.
3: 8-8. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's

Mit szeretnek a szegediek? Egész nyáron gyűjtöttük az életünk zenéit. Most ezeket játsszuk, de munkaidőben mindegyiket csak egyszer. 9-től 5-ig semmi ismétlés. Semmi ismétlés. Rádió 88, az életünk része.

Egy igazán komoly dal itt a 88-ban. A Colorado Springs-i rockbandától, akik egyébként néha egész izgalmas energiákat mozgatna meg. Itt most más volt a koncepció, persze Timbaland égisze alatt. Itt a Rádió 88-ban ez a dal is úgy szólt, hogy ma még nem hallhattad, és erre nagyon odafigyelünk, hogy munkanapokon 9 és délután 5 között minden dal szigorúan csak egyszer, hogy igazán könnyed legyen akár például a napi feladatokra koncentrálni, ahogy jönnek a jobbnál jobb zenék, például a zenei tesztünk sikerszériásai egész nyelven. Nyárról. És ha már nyár, Summer Sun, Summer Paradise, Summer Love, Summer's Back, or Summer Long, vagy éppen élnünk kellett volna, ez csak néhány cím a hétvégéből, amikor a nyár búcsúztatás lesz majd a témánk, és bár az időjárás egyelőre még egy kicsit összeszedte magát, és gondoskodik arról, hogy nyárérzetünk legyen, de kétségkívül itt szeptemberben most már ez is aktuális, úgyhogy még izgalmasabb zenei válogatással készülünk majd a hétvégére. Most pedig The Weeknd, akinek üdv továbbra is itt Európában, folytatja koncertsorozatával a tömegek szórakoztatását, és joggal mondhatjuk, hogy elkápráztatását, hiszen nagyon nagyban tolja a több tízezres stadionokban. A Starboy jön most tőle a Daft Punk-kal közösen.

0: itt a Lottika Mixerben, ahol nem sokára sztereóban szól a szerelem. A román lemezlovas előtt azonban francia kollégái is érkeznek, mindjárt az Offenbach duó. És még a dal előtt megnézzük azt is, hogy milyen programok lesznek, hiszen ismét rendezvények tönkelege várja a szegedieket kora estétől. Ezen a csodás csütörtökön.
1: A viszonyom hiába van meg, ma szervezetem nem kívánja.
2: Na gyerünk mindenki!
3: Hello Szeged, a te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
4: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
5: Támogatja az investmap.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Hello Szeged, passzold a véred. Szeptember 4-én 11 és 17 óra között véradás a Tisza Virág Sportuszodában. A Szegedi Sport és Fürdők és az STSZDA-k idén is együtt hív pályára egy jó ügyért. Szeged Sport Egyesületei már csatlakoztak, most te jössz. Adj vért és ezzel a passzal akár 3 embernek is segíthetsz. Szeptember 4, Tisza Virág Sportuszoda. Részletek szegedsport.hu.
6: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az árok parton végezze.
7: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
8: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
9: Jég a pohárban, lime a gymben. Rumkoktél úgy, ahogy a bartender megálmodta. Van valami, ami ma este biztosan nem kell a kezedbe.
10: A kocsi kulcs.
9: Kóstolj, kortyolj, élvezd a gin és rum fesztivált, és ne számolgasd, hogy ez még belefér-e. Tedd le a kocsi kulcsot, a hazautat bízd ránk, SKT.
11: A következő nagy üzleti lépés egy jó helyszínnel kezdődik. Tervezd meg a Novotel Szegedben. Konferencia, workshop, tréning vagy üzleti találkozó. Modern rendezvénytermeinkkel, rugalmas megoldásokkal és teljes körű catering szolgáltatással. Minden adott a sikeres eseményhez. Novotel Szeged, ahol a jó ötletekből nagy dolgok születnek. Részletek novotelszeged.hu.
12: Már nem tanköteles, de érettségizni szeretne?
13: Jelentkezzen a Szegedi Baptista Gimnázium és Technikum osztályaiba.
12: Részletek a www.szeged.baptistaoktatás.hu-n. Beiratkozás az esti képzéseinkre szeptember végéig a Rigó utca 24/D-ben az Árkádhoz közel. Érettségi felnőtteknek akár 2 év alatt a Szegedi Baptista Gimnázium és Technikumban.
14: 29.990 forint helyett most csak 13.990 forint a csapatnevezés. Igen, jól hallottad! Nevezz lecsófőzésre csapatoddal a 6. Prémium Piac Piknik Lecsófőző Fesztivál és Családi Napra szeptember 6-áig.
15: Szeptember 19-én Szegeden tombola, ingyen lecsó, gyerekprogramok, rengeteg nyeremény és MC haver és a Teknővár.
14: Használd ki a villámakciót! A nevezés részleteit keresd a Prémium Piac Szeged Facebook oldalán.
16: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyűi út 40.
17: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most szombaton a színpadon az Analóg Balaton. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás!
5: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Ma 3 órától megtudhatjuk, hogy mi is pontosan az a gin, vagy például a rum, és milyen hatással van ránk. Fogyasszuk felelősséggel, no persze zene terén, ami csak kifér a csövön, Jön majd Lénárd és Kincses DJ szettje, illetve Marsimo mellett a színpadon majd Chris Rudy is, Deirő Flair show-t is lehet majd nézni. A mai napon a Móra Ferenc Múzeum előtti parkban, ahol a Gin és Rum Gastro Fesztivál indul majd el. Különleges hangszerek és egyedi zenék jellemzik a Bokros csapatot, akik a Páros Csillag műsorukkal hoznak majd népzene alapú világzenét ma este 7:30-tól a No Milk Today falai közé. A Harakiri Quartel a Rakpart 62-n 7-től vár majd, egyébként a Zakar koncertjével együtt, és például a késő este során a Gege Live DJ Tímár segédletével a Bárkában dibörög majd éjfél és hajnal 3 között.
5: Támogatta a Prémium Piac. Éléskamra Szeged kap.

fáradt, a hangszerezzene most itt a Lottika Mixerben, és ugye folyóinktól is valami hasonlót várunk, na persze csak bizonyos szintig, inkább úgy mondanám ezt, hogy álljon helyre végre a megszokott magasság, hiszen azért ehhez szoktunk hozzá. Ma reggel azonban kiderült a Tiszával kapcsolatban is, hogy mi a helyzet, hogy alakul például a vízhozam, és hát miért ilyen borulátó sokaknál azért a kép, ha mondjuk a környékünk vizeire, állóvizeire, folyóvizeire nézünk. Itt a 88-ban azonban mindjárt árad a szerelem, hiszen Bruno Mars-tól a Marry You is megszólal, mindjárt teljes hosszában, és ugye egy sztériolábban még tartozom. Előtte azonban Tones and I és Teddy Sims bebizonyítják azt, hogy maguk ugyan a saját zenei környezetükben nagyon ügyesen helytáltak már korábban, de David Guetta is megleckésztetve őket. Azt hiszem tökéletes eredmény csikart ki belőjük, hogyha lehet ilyen kifejezésekkel élni. A Gun Gun Gun című dallal mutatkozott meg tehetségük az ismert francia lemezlovas oldalán. Ez jön most itt a 88-ban.

0: Lehet nagy a kísértés, és mondjuk elindulnánk haza, erre még egy picit valószínűleg várni kell. A mikrofonnál ugyan már Bálint K. Gergő, de ugye a Lucky Let's Go majd egy óra múlva kezdődik, ez pedig hivatalosan is most a Lottika Mixer itt a 88-ban. És hogyha a hivatalos jelentéseket nézzük, akkor a holnapi napon fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek majd az égen. Szinte a maihoz hasonló időjárásra számíthatunk Pepitában. Jelen állás szerint itt-ott egyébként felhűsebb az ég, és csak néha süt ki a nap. A hajnali órákban majd akár 15 fok alatti értékekre is számíthatunk. Holnap pedig 27-33 fok között értékeket ígérnek a meteorológusok. Én pedig mindjárt egy Pitbull Neo dalt is a hírek utánra.
1: Támogatta az SSI Home Design. Lakberendezés felsőfokon.
2: Lottika Mixer a Rádió 88-ban. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel keverve.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezett a nagy Zeiss minőség képviseletében.
2: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
3: Biztonsági öv, és...
2: Rádió 88, az életünk része. Na ez az! Let's go!
1: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
4: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben, és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
2: Lucky Let's Go Bálint K. Gergővel a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
1: Rádió 88. Az életünk része.
5: Már rendezik a 72. vásárhelyi őszi tárlatra beválogatott képeket. Két héten belül mind a 181 alkotás elnyerheti a megfelelő helyét. A legjobbak elismerésben is részesülnek, összesen 14 szakmai díj nyerteséről döntöttek a hét elején. Náthyi Róbert, a szakmai zsűri vezetője elmondta, a közönség október 4-től láthatja a műveket az Alföldi Galéria földszinti termeiben. Ekkor derülnek majd ki a díjazottak is.
6: Jelenleg a falra kerülő alkotások, festmények, grafikák, síkplasztikáknak az elhelyezése történik meg. Fények, a lámpákat beállítjuk, a célvilág fölkerüljenek a falra. A jövő hét végére szeretnénk befejezni a teljes kiállításrendezési munkálatokat, és hát a hét elején a klasszikus díjzsűrivel kezdtük ezt a munkát.
5: Hosszú évek után a szerb gimnáziumban is elindulhatott a tanév, írja szeged.hu. Az intézmény egy Vörös Marti utcai, korábban irodaházként működő épületben kezdte meg működését, miután az egykori szászor szép gyermekhez felújítása a mai napig nem fejeződött be. Az első tanévben csaknem 50 diák tanul 3 osztályban. Ismételten nem támogatta a független közmédia testület ellenzéki jelöltjeit a művelődési bizottság. A kormánypárti többség egyik ellenzéki jelölt megválasztását sem javasolta, miközben a Fidesz Siklósi Beatrixot, a KDNP Marti Zoltánt, a Mi Hazánk pedig Mojs Zoltánt jelölte a testületbe. És mintegy 223 milliárd forintért építhet kommunikációs hálózatot a Marson a Blue Origin. A Mars körül keringő egységet 2028. december 31-jéig kell elkészíteni és átadni a NASA-nak. A tervek szerint a pályára állítás után az egység tudományos adatokat, képeket és navigációs információkat továbbít majd a bolygó felszínére és a körülötte lévő űreszközöknek, és biztosítja a marsi kommunikációt. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Mik nincsenek itt a Mars téren, vagy miről is volt szó az elmúlt percekben? Na, természetesen jóval távolabbi dolgokról, viszont mi itt vagyunk a közvetlen környezetünkben, és a Csongrádi Sugárúton tapasztalhatunk most élénkebb forgalmat. Ezt mutatja a város forgalmi térképe, miközben a Tisza-Lajos körutat is többen veszik igénybe most ezekben a percekben. Ha más közlekedési információt van, küld el nekünk. Pitbull és Neo pedig annak idején felküldték azt a bizonyos jó hangulat ballont, és mintha rá robbant volna az egész virágra. Time of Our Lives, most felidézzük közösüket, itt a Lottika Mixerben.

0: Ez a Lottika Mixer, itt a Rádió 88-ban. Tegye fel a kezét, aki nem volt még énekesnő a Sugar Love-ban. Hát azért egyre inkább fogy a létszám, maradjunk annyiban. Mindjárt igazi káosz hangulat vár. Csupa jó értelemben véve hamarosan a szegedi Imago Mundi zenéjét is hozom majd. Az érzelmes dalairól elhíresült Luis Capaldi pedig mindjárt az egészségünkhöz kötődő információk után itt a 88-ban, ahol természetesen van egy-két tippünk hirdetőinktől is, és holnap is vár majd az I Love Szeged 9-től.
1: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
2: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
1: És nyerd meg a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő Kávézó és Cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Algyői út 40 alatt.
5: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
6: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
5: Részletek az auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan!
7: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben.
8: Most pénteken a színpadon az Ivan and the Parazol.
7: Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás!
9: Egy szemüveg az iskolába, egy tartalék otthonra. A prágai látszerészetben egy pár Stellest miópia kontrolllencse vásárlásakor, a második pár lencse ajándék, és mindkét szemüveg keretre 20% kedvezmény jár. Két komplett szemüveg most kedvezőbb feltételekkel a suli kezdéshez. Az akciót keresd a prágai látszerészetben a Bartók téren, a megállónál.
10: Hello Szeged! Passzold a véred!
4: Szeptember 4-én 11 és 17 óra között véradás a Tisza Virág Sportuszodában.
10: A Szegedi Sport és Fürdők és az STS Deák idén is együtt hív pályára egy jó ügyért.
4: Szeged Sport Egyesületei már csatlakoztak, most te jössz! Agyvért és ezzel a passzal akár 3 embernek is segíthetsz. Szeptember 4, Tisza Virág Sportuszoda.
10: Részletek szegedsport.hu.
1: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Egészségünk a téma előbb vagy utóbb, ahogy haladunk az őszbe, az immunerősítés hasznos napi program lehet. Tudjuk, hogy a C-vitamin nagy barátunk, a csipkebogyóban például megtalálható a gyógynövények közül, igen, csak jelentős koncentrációban. A Kabai Patika szakemberei azért a különböző gyógyteák terén is adnak tippeket. Az orvosi zsájalevélből készült tea baktérium és vírus ellenes, valamint gyulladás csökkentő hatású. A zsáját például torok és szájöblögetők összetevőjeként is alkalmazzák, vagy éppen a bíborkasvirág föld feletti és föld alatti részeinek kivonata alkalmazható akár megfázásos betegségek esetén. Ezek persze ameddig csak lehet kerüljenek el bennünket, nem úgy, mint Luis Capaldi dala. Itt a Survive, most a 88-ban alattik a mixerben.
1: Támogatta az UE.hu online patika. Zöld út az egészséghez.

Kellemes zenék itt a Lottika Mixerben. Ráadásul munkanapokon 9 és 5 között minden zene csak egy alkalommal szól, szóval, hogy az ismétlések helyett valóban változatos zene kínálat szóljon itt a 88-ban. Erre is odafigyelünk most már. Köszönjük szépen, hogy a műsorat adsz ma délután, és hát a felhők is azért itt vannak körülöttünk, felettünk, már úgy följebb, hogy például az ország északi része felé haladva talán még többel találkozni. Ez azért azoknak, akik hosszabb útra indulnak, éppen akár segítséget is jelenthet, hiszen a tűzőnap nem mindig az autósok barátja. Nem tudunk például az M5-ös autópályán sem most fennakadásról, és reméljük ez így marad a délután folyamán is. A tegnap délután viszont azt már megmutatta nekünk, hogy itt az iskola idő alatt majd jóval élénkebb forgalomra és több autóra kell számítaniuk a közlekedőknek. Jövetmenet, mint a takarék szövetkezett annak idején, hát az sem most volt. Nem tudom, azok, akik annak idején akár itt Szeged szerte és a megannyi takarék szövetkezetben dolgoztak, most mit csináltak, mert hogy itt a nagy összevonások nyomán azért valószínűleg pályán kénytelenek voltak pályát módosítani, pedig hát a régi tagszövöknek megvolt a maga feelingje, főleg a gyakori készpénz használatnak köszönhetően. Az még egy picit más világ volt, lehet, hogy most már káoszosabb a bankszektor. Az Imago Mundi Káosz című dala szól most itt a Rádió 88-ban, aztán pedig irány az óceánpart, főként, hogyha idén nyáron még nem jött össze, és egy szelet sütit azért csak elfogyasztunk a díján.

8 órába annyi minden belefér. Ezért nem játszunk kétszer egy dalt 9 és 5 között. Szeged kedvenc zenéi, még változatosabban a Rádió 88-ban.

0: a Rádió 88, és jön a Lucky Let's Go, hiszen most már egy órával hamarabb indulunk. Na, nem biztos, hogy el is tudunk még indulni. Nagy dolgok történtek e napon. A Cegléd és Kiskunfélegyháza közötti vasútvonalat nyitották meg 1853 e napján. Őrült meló lehetett megépíteni, hogy akkor mennyivel volt gyorsabb vagy lassabb a vasúti közlekedés, mint napjainkban, azt inkább ne firtassuk. Mindjárt néhány közlekedési információt már is szállítok. A nap hátralévő részében pedig enyhén felhős, általában napsütötte idő valószínű, a hajnali hőmérséklet azonban 15 fok alatt várható majd, holnap gomoly felhők tarkítják az eget, de 30 fok feletti értékek valószínűek.
1: Támogatta az mvstore.hu munkavédelmi szaküzlet és webshop. Dolgozz minőségben, biztonságban! Ez a Lucky Let's Go! Támogatja a Lucky Pizzeria, olasz pizzák több mint 30 éve.
2: A nap ugyan este nyugovóra tér, de a városban nem áll meg az élet.
1: Minden este hétkor nyit Szeged legnagyobb klubja.
2: Kapcsolódj be, és vedd fel a város esti ritmusát a Klub 88-al.
3: Check this out.
1: Ma este is héttől Klub 88, az este itt kezdődik.
2: Itt kezdődik.

0: Kakas pörkölt illata lenki be a hétvégén Szeged Szent Mihályt. Szombaton rendezik meg a hagyományos kakas főző napot a sportpályán. Csaknem 40 csapat jelentkezett, akik összesen 220 kg-nyi kész kakas húst kapnak a pörköltek elkészítésére. Rózsa Roland szervező hozzátette, a gyerekeknek ingyenes ugrálóvárral készülnek, az ebéd előtt élő zene, utána pedig retro diszkó várja a kilátogatókat.
1: Igazából a csapatok egyébként mindig bőven szoktak főzni, tehát én biztos vagyok abban, hogy a érdeklődő és kíváncsiskodó szemek hozzá fognak tudni majd jutni egy-egy adag pörkölthöz. Én is készülök egy jó nagy adag kakaspörkölten, ezért az arajárókat én szívesen vendégül is látom, hogyha meglátogatnak bennünket.
0: Olyan alacsony a Tisza vízszintje Csongrádnál, hogy bezárt a strand a körös torokban. Jelenleg mínusz 211 cm-es értéket mutat a vízmérce. A strand biztonságos üzemeltetése azonban legfeljebb mínusz 200 cm-es vízellenség engedélyezett. A bújákat már felszedték, és már vízimentő sincs a parton. A strand hivatalos tervezett szezonja egyébként szeptember 15-ig tartana. 3 hetes ülésezési rendre tér át a parlament szeptember 21-től. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés egyik alelnöke elmondta, hogy az úgynevezett A és B heteken a kijelölt napokon plenáris ülést tartanak. A 3. C hétre tervezik a választó kerületi és egyéb munkákat. És az amerikai pénzen mostantól a jelenlegi amerikai elnök arca látható. Az amerikai pénzverde kibocsátotta a 2026-os Donald J. Trump amerikai elnököt ábrázoló 1 dolláros érmét. Ez az első eset, hogy hivatalban lévő elnök kerül forgalmi pénzre. A különleges dollár jogszerűségét ugyanakkor vitatják, ráadásul a gyűjtőknek jóval a névértékénél többet kell fizetniük érte. Egy 25 darabos tekercs 61 dollárba kerül. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Több helyen láttak rendőröket hallgatóink, például Ópusztaszernél, a park után, a település felé tartva, a 47-es hódmezővásárhelyt elkerülő szakaszán, majd azt követően kint vannak a kútvölgyi elágazásig tartó szakaszon is a rendőrök, sőt, Székkutas belterületén is figyelik a közlekedőket. Vezessünk figyelmesen, és lehetőleg a szabályok szerint. Kicsit ugye razog a most a Szilléri sugárút útburkolata, ott lassabb előrejutásra kell készülni már ezekben a percekben. Ha bármi más közlekedési info a tudomásodra jutott, van róla egy fotód, vagy elmondanád szóban, a Rádió 88 Facebook oldalán a Messenger üzenet küldőt is használhatod.
2: Támogatta a vásárhelyi Pepperoni Pizzéria és Biliárd Bár.
3: Shakira ügyesen használja a hangszálait, de azért mellette egyéb testi adottságait is rendszeresen megmutatja nekünk. Na ez az előadó művészet. Most azért a hangban maradunk, a hangnál maradunk itt a Bernabéllyel közös Die Die.

0: Molokó ikonikus dala közeledve 4:45-hez, itt a Lucky Let's Go-ban a 88-ban. Közben pedig a péntekkel már szemezhetünk és tervezhetjük, hogy mi mindent csináljunk majd. Holnap reggel ismét 6-tól 9-ig Gedzó meg a Dani. Az új reggeli műsorunkban pedig majd hozunk egy kis előzetest holnap reggel a hétvégi 5. Szeged Streetball tornáról. A szervező volt kollégánk érkezik majd hozzánk ide a stúdióba, és gyűjtögethetjük az élményeket holnap, közeledve az első őszi hétvégéhez. Például az Afrika hét a Füvészkertben egészen 4-éig hoz nekünk programokat, és véletlenül se feledkezzünk el a 13. Vertigo film hét lehetőségeiről sem. Ez ma indult a belvárosi moziban, és holnap is folytatódik a legjobb árt és sikerfilmek kínálatával a program a Szegedi Filmszínházban. És természetesen még marad velünk a nyárias jó idő is, holnap 31 fok várható.
1: Támogatta az Intellumitra Kft. Legyen otthonod okosan napra kész!

0: nyugis vagy rohangálós.
1: Hogy milyen napod lesz a melóban, azt nem tudjuk.
0: De egy biztos, ha a 88-at hallgatod, kétszer ugyanazt a dalt nem fogod hallani. 9 és délután 5 között nincs ismétlés. Rádió 88. A változatosság is az életünk része.

0: Taylor Swift éneke után mindjárt jön kolléganője, aki egész szokatlan módon saját gyermekét is bevonta a szórakoztatóiparba. Ha csak egy szám erejéig is, mindjárt jön Pink kislányával. És az olykor kicsit félre sikerült, mint a nagylányos ruhákban tündöklő Harry Styles is folytatja rögtön. Ez itt Vossz című zenéje szól a programajánlónk után.
1: Túl vagy az ebéden, jól esne egy icipici lazulás.
2: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88, az életünk része.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyűi út 40.
2: Ferax Kft.
4: Emelőhátfalak teljes körű javítása, felújítása és karbantartása. A német bérkargolift típusú emelőhátfalak kiemelt prémium márka szervize, továbbá márka független professzionális emelőhátfaljavító központ. Ferax Kft. Az emelőhátfalak szakértője.
5: Eleged van abból, hogy egyre többet fizetsz az internet és TV szolgáltatásokért? A Netsurfnél most átlátható fix havidíjak várnak, ráadásul még 2024-es árakon.
6: Ha internetet és TV-t is választasz, ezekből az árakból még további kedvezményt is kapsz.
5: A cégeket pedig egyedi és különleges árajánlatokkal várjuk. Részletek?
6: Netsurf.hu.
7: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik.
3: Valósítsd meg céljaidat a Szegedi Plazma Ponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó.
7: Várunk a Szeged Kígyó utca 4 vagy a Mixelt Kálmán utca 20-22 szám alatt.
3: www.plazmapont.hu.
8: Most éri meg igazán stílusosan bevásárolni. Szezonvégi akció a klasszik férfi divatnál. Egy termék 30, 2, 40, 3 vagy több, akár 50% kedvezmény. Csapd le rá szeptember 15-éig. Klasszik férfi divat, Szeged, Somogyi utca 17.
9: Füzetek, tolltartó, tornacucc. Ne aggódj, a Szegedi Osamban mindent megtalálsz egy helyen az iskola kezdéshez. Intézd el a sulis bevásárlást gyorsan és okosan. A Szegedi Áruházban óriási választékkal és szuper árakkal várunk, hogy gördülékenyen induljon a tanév. Irány a Szegedi Osan. Spórolj okosan!
10: Jég a pohárban, lime a gymben. Rumkoktél úgy, ahogy a bartender megálmodta. Van valami, ami ma este biztosan nem kell a kezedbe.
11: A kocsi kulcs.
10: Kóstolj, kortyolj, élvezd a gin és rum fesztivált, és ne számolgasd, hogy ez még belefér-e. Tedd le a kocsi kulcsot, a hazautat bízd ránk. SKT.
12: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
13: Szeptember 5-én szombaton
14: már 11. alkalommal úsznak a kacsák a Tiszán. Startolj te is az Azera Investments Rotary jótékonysági gumikacsa versenyen. Támogatójegy megváltásával te is megnyerheted a 150 ajándék egyikét. A fődíj egy Xbox. Keresd standunkat szeptember 4-éig az Árkád Szeged földszintjén, a Csillagautós iskola ügyfélszolgálatán, vagy a rendezvény napján a verseny kezdetéig 14 óráig a partfürdőn. További részletek rotarikacsaverseny.hu.
15: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
16: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
17: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben. Most szombaton a színpadon, az Analóg Balaton. Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás!
18: Indulj lendületből! Cubase Stevens Premium Bringák egy helyen a Lendület kerékpár szaküzletben. Új Szeged, Derkovics Fasor 94, újlendület.hu.
1: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Figyelmesen vezessünk, és sajnos balesettel kell számolniuk a közlekedőknek. A Sándorfalvi úton, ott a felüljárón történt probléma, jelezte nekünk nem olyan rég Laci üzenetében, köszönjük az információt. A Csillagtérnél, a Szilléri Sugár úton pedig jelentősebb torlódással találkozott, ott a felújítási munkák miatt kell az autósoknak hosszabban várakozniuk. Ez látszik egyébként a város forgalmi térképén is. Köszönjük a jelentést, ha útközben láttál más fontosat, akkor elmondhatod. Üzenetrögzítőre is a 0630 299 88 88-at hívva.
1: Támogatta a Hattyas Dentál, a fogpótlások és az őszinte mosolyok szakértője.
0: Programtippek most itt a Lucky Let's Go-ban. Például a Szentesi Vérellátó osztályon elindult és délután 5-ig tart a retro véradás. A mai napon lehet segíteni Szentesen tehát, hogyha valakinek van egy kis szabad ideje. Valószínűleg most még rengeteg szabad idővel rendelkeznek az egyetemista gólyák is, így aztán a Jatéban ma este 10-től majd Corvin bulijára csapathatják, valamint gólyatábor after party lesz a Tiszadokkon is. Ajánlhatom még a No Milk Today-ben a Páros Csillag című bokros csapat produkciót. Népzene alapú világzene és kortárs formáció ma a No Milk Today-ben, illetve szabad ég alatt is szórakozhatunk, hiszen például már 5-től szól Damien jóvoltából a múzeum előtt a 4. Gin és Rum Gastro Fesztiválon a zene, ahol majd egyébként több DJ mellett este 8-tól Chris Rudy élő koncertje is várja a fesztivál közönségét. Jó szórakozást mindezekhez, Harry Styles most a mikrofon.
1: Támogatta a Stüssi Vadász étterem és Illés Hotel.

szamros hangjában ott volt az elégedettség, hiszen ma munka közben ezt a dalt még nem énekelhette el nekünk, és nagyon odafigyelünk most ősszel arra, hogy 9 és 5 között minden dal legfeljebb egyszer szóljon itt a Rádió 88-ban, épp elég monotonitást tud hozni egy szürke munkanap, úgyhogy a zenék változatos összegyűjtésével legalább ezen is igyekszünk egy picit segíteni itt a 88-ban, ahol mindjárt Pink ígér dala jön kislányával, Willow-val, viszont előtte a Swedish House Mafia most 3-as rásegítéssel gondoskodik arról, hogy a délutáni utunk most már kiváló zenei aláfestéssel teljen. Viszont a Sándorfalvi úton baleset történt, erről Laci adott hírt, így a felüljárónál kell jobban odafigyelnünk, és a Szilléri sugárút igen forgalmas, úgyhogy ha teheted, kerüld el ezt az útszakaszt, az Algyői úton is gyűlnek már egyébként a közlekedők így a mai délutánban. Ez most a Save the World, itt a Lucky Let's Go-ban.

0: Nagyot ment annak idején. Britney és Will.i.am közöse itt volt a Scream and Shout a Lucky Let's Go-ban, és valószínűleg most majd úgymond mi is nagyot megyünk, hiszen a délutáni hazaút legtöbbünkre innentől kezdve vár. A Sándorfalvi úton korábban baleset is volt, több információ persze a közlekedőknek, vár itt a 88-ban a folytatásban is, ha neked van híred, hívd akár a 06 32 99 88 88-at, holnap hívogathatjuk a napsütést, elvileg jön is majd, előbújik a felhők közül, kisebb gomoly felhők azonban itt lehetnek majd az égen. A holnapi csúcs 31 fok körül várható, hajnalban 15 fok valószínű.
1: Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Napközben is dolgozol.
3: Mi is?
1: Azon, hogy neked jobb legyen.
4: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
5: Na gyerünk mindenki!
6: Hello Szeged, a te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
7: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
1: Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
8: Rendkívüli Volkswagen ajánlatok a Porsche Szegednél. Most a Polo már 5 millió 980 ezer, a T-Cross 6 millió 990 ezer, a Golf 8 millió 990 ezer, a T-Roc pedig 9 millió 490 ezer forinttól elérhető. Nézze meg őket személyesen, és válassza ki az önnek valót. Porsche Szeged. Szeged, Sárosi utca 11.
9: Már 2 éve, hogy megnyílt Szeged első nézs parfümériája. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk vagytok. A szülinapunkat is veletek szeretnénk ünnepelni. Szeptemberben minden vásárlás mellé ajándékot adunk. Végre jöhetnek az újdonságok, fűszeresebb, intenzívebb parfümök. Olaszország, Franciaország, Svájc, Dél-Korea, Spanyolország, Amerika legkitűnőbb parfümházainak alkotásaiból válogathatsz. Zenis. 2 év, felejthetetlen illatok, és most egy ajándék. Neked. Ne maradj le.
10: A szép szebb, a jó jobb. Ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Plaza Automosó csapata 1 óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Plaza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Plaza Automosó.
11: Új konyhát akarok, nincs vita.
12: Oké, de az ajtót is cseréljük.
11: Legyen, de egy körben oldjuk meg.
12: Megoldjuk. Kreaform. Bútorok a Bakai Lendor utcában, Kreadors, Nyilászárok a Rigó utca 38-ban. Szinte egymás mellett.
11: Fogalmam sincs, melyik volt melyik, de menjünk.
13: Higgy el, hölgyem, sokan így kezdték. Kreaform, egyedi bútor, Bakai Lendor utca, Kreadors, Nyilászáró, Rigó utca 38. Mindkettő a Cédrusligetnél.
1: Ez reklám volt.
14: A szemetes kukából egy kartondobozból mentettek ki 2 macskát a múlt héten. A kisállatok most a szegedi cicamentőknél vannak. Az egyesületnél egyébként jelenleg is teltház van, csak nem 50 kisállat vár új, szerető családjára. Szili Éva egyesületi elnök a gazdik mellett önkéntesek segítségére is számít, mert mostanában több állattól szabadulnak meg a felelőtlen tulajdonosok, mint amennyivel ők elbírnak.
15: Gyönyörű egészségesek, teszteltek őket, negatív tiszteltesztjük van, megkapták a védőoltásaikat, és majd ők is aztán felállnak a gazdikereső sorba, de azért ilyen eset még nem volt, hogy önnyit tudta legyen kartondobozva, kukába rakva. Egyszerűen nem tudom mire vélni az embereknek a hozzáállását.
14: Mesterséges intelligencia alapú városi térinformatikai rendszert fejlesztenek nemzetközi együttműködésben a Szegedi Tudományegyetem kutatóinak részvételével. Az Atlas projektben különböző forrásból származó térképeket, légifelvételeket, videókat és szenzoradatokat illesztenek össze. A fejlesztés az árvízi kockázatok felmérését és mérséklését is segítheti. A MOHU egyetért a kormánnyal abban, hogy felül kell vizsgálni a hulladékgazdálkodási rendszert. A társaság közlése szerint a konceszió komplex rendszerét is újra kell gondolni annak érdekében, hogy teljesüljenek a vállalt célok. A kormány a döntést a hulladékkezeléssel kapcsolatos panaszokkal, valamint a MOHU szerződéses kötelezettségeinek és célszámainak teljesítésével kapcsolatos kifogásokkal indokolta. És 50 ezer doboz sört loptak el Kaliforniában, a gyártó megérti a tetteseket. A tettesek egy elosztóközpontból vihetik el a két szállítmányt, mintegy 22 millió forint értékben. A gyártó cég azt mondta, megérti, hogy nagy csábítást jelenthet ekkora mennyiség birtoklása, viszont szeptember közepéig vissza kell jutassák a sörtolvajoknak az ellopott, csaknem 20 tonnányi szállítmányt. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Kiskörút végén is jelentősebb forgalmat tapasztalhatunk most ezekben a percekben, illetve a Szilléri sugárúton eleve minden lassabban történik, hiszen útburkolat felmarás nehezíti ott a közlekedőket, például így a délutáni órákban is. Forgalmas az Algyői út, a Sándorfalvi út elején, az M43-as felüljárójánál pedig sajnos baleset is történt. Korábban rendőröket láttak hallgatóink a Hódmezővásárhelyi elkerülő után a 47-es számú főúton is. Bármi híred van, messenger üzenetben is várjuk azt, hogy szólhassunk a többi autózónak.
1: Támogatta a Pannon Ventil, a szellőzés és légtechnika szakértője.
0: Tag & Bone Man egy önálló entitás zenei értelemben, viszont Calvin Harrisnek neki is sikerült elcsalogatni a stúdiójába, aki jellemzően vagy maga vokálozik, vagy nagy neveket énekeltet, hát így született meg ez a kooperáció is, a Giants.

szeretnek a szegediek? Egész nyáron gyűjtöttük az életünk zenéit. Most ezeket játsszuk, de munkaidőben mindegyiket csak egyszer. 9-től 5-ig semmi ismétlés. Semmi ismétlés. Rádió 88, az életünk része.

0: a Lucky Let's Go és Szeged kedvenc zenéi. 3 perccel 4:15 előtt, ugye ebben a dalban is ott vagyunk mi magyarok, ez nemrégiben most már mindenki számára kiderült, jó volt hallani, és jó tudni, hogy egy magyarok által készített dalra mozog az egész világ, egészen hatékonyan legalábbis az idei nyáron. És hogy merre mozdul a város, milyenek a lehetőségek, ez a legfontosabb kérdés most ezekben a percekben. Úgy tudjuk, hogy a Makkosházi körúton is közlekedési affér van, és emiatt jelentősebb torlódás van egyébként a 3. körúton. Haladva tovább a Rókusi körúton, nézelődve a Vértói útnál is egyébként jelentősebb a kocsisor. Ezzel együtt pedig egy korábban történt másik baleset is akadályozza most a gyors átjutásunkat, az M43-as felüljárónál a Sándorfalvi úton. Készüljünk hát ott is hosszabb menetidőre, Tóth Abigéllel pedig már is reptetjük azt a bizonyos rabmadarat, itt a 88-ban Szeged kedvenc zenei között.
1: Támogatta a Nita ékszerüzlet, időtlen elegancia.

0: Egy jó kis J.P. Cooper dal itt a Lucky Let's Go-ban a 88-ban, ahol figyeljük a szegedi közlekedés eseményeit, és hát van is miről beszélni, hiszen a Makkosházi körúton korábban baleset miatt még torlódás is kialakult. Aztán a helyzet az, hogy a Rókusi körútról is jött egy jelzés, hogy ott is van valamiféle közlekedési fennakadás. Ha pontosabbat láttál és elküldöd nekünk SMS-ben, azt megköszönöm. 0632998888 a számunk, és ne feledkezzünk el a Sándorfalvi úti fennakadásról sem, ott pedig az M43-as felüljárónál volt korábban baleset. Itt a 88-ban a Cool Kids-el mindjárt könnyed nyárias hangulatot hoz nekünk az Ecosmith, és például az Iron Mafia zenéje is vár hamarosan.
1: Támogatta a Prima Klinik Egészségközpont. Gyógyítás gondoskodó odafigyeléssel.
2: Dani.
3: Kedzo. Szerinted ezek átgondolták ezt?
2: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
3: Hát nem hiányoztam.
2: De, csak azt hittem már elmúlt.
4: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
4: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Ősszel is fogyaszt a zöldségvilág 10 vitaminban gazdag friss zöldségeit. Keresd üzletünkben a hazait, hiszen az az igazi. Zöldségvilág 10. A délalföldi zöldségforrás.
5: Ha nap mint nap emberekkel találkozol, ügyfelekkel, vásárlókkal, partnerekkel, a mosolyod többet mond minden szónál. A Hattyas Dentál fájdalommentes, gyors kezelésekkel segít abban, hogy mindig a legjobb formádat mutasd. Egy magabiztos mosoly üzleti előnyt jelent. Hattyas Dentál, a fogpótlások és őszinte mosolyok szakértője. Jelentkezz most! hattyasdentál.hu
1: 25 éves a Szegedi Full Moon. Ünnepelj hazánk első számú pop a kapella együttesével a 18. Full Moon a kapella fesztiválon. Október 2-án és 3-án az IH rendezvényközpontban dupla koncert, nosztalgia és humor vár rád. Vendégek a spanyol Bivokál, az olasz Rebel Beat és Zentai Márk. Jegyek már kaphatók az ihrk.hu oldalon.
6: Jövőre veled ugyanitt. Váltsd meg bérleted a Szegedi Nemzeti Színház 2026-27-es évadára augusztus 24-e és október 9-e között a Stefánia 6 szám alatti jegyirodában, és biztosítsd egész évre a kulturális kikapcsolódást, a szórakoztató élményeket. Részletek a szegedinemzeti.hu-n.
7: Tudjuk, még tombol a nyár, de egy igazán emlékezetes karácsonyi parti szervezését nem lehet elég korán elkezdeni. Tartsd idén a céges karácsonyi partit a Novotel Szegedben, ahol minden adott ahhoz, hogy az évzárásból valódi élmény legyen. Novotel Szeged, hogy legyen mire emlékezni az idei karácsonyból. Részletek novotelszeged.hu.
8: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
9: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
10: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
11: Szeptember 6-án vasárnap szobori búcsú az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Kisboldogasszony ünnepén a Szent Misével egybekötött rendezvényen lesz néptánc, népzene, viseletbemutató, muzsikaszó és kézműves foglalkozások. További információért látogass el a www.opusztaszer.hu oldalra.
12: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Szeptember 5-én szombaton
2: már 11. alkalommal úsznak a kacsák a Tiszán. Startolj te is az Azera Investments Rotary jótékonysági gumikacsa versenyen. Támogatói egy megváltásával te is megnyerheted a 150 ajándék egyikét. A fődíj egy Xbox. Keresd standunkat szeptember 4-éig az Árkád Szeged földszintjén, a Csillagautós iskola ügyfélszolgálatán, vagy a rendezvény napján a verseny kezdetéig 14 óráig a partfürdő. További részletek rotarykacsaverseny.hu.
3: Füzetek, toltartó, tornacucc. Ne aggódj, a Szegedi Osamban mindent megtalálsz egy helyen az iskola kezdéshez. Intézd el a sulis bevásárlást gyorsan és okosan. A Szegedi Áruházban óriási választékkal és szuper árakkal várunk, hogy gördülékenyen induljon a tanév. Irány a Szegedi Osan. Spórolj okosan!
4: Hellóztok! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben.
5: Most pénteken a színpadon az Ivan and the Parazol.
4: Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás!
6: Van, aki a városban otthon van. Van, aki a hétvégi kirándulásokban. A Ford Kuga mindkettőben otthonos. Sokoldalú crossover bőséges helykínálattal. Most 8.990.000 forinttól elérhető a Ford Hoványnál. Jöjjön és tapasztalja meg személyesen az Oldgyűjt út 40 alatt.
7: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Figyeljünk az egészségünkre, hiszen ez a legnagyobb kincsünk, mondják nagyon sokan nem véletlenül. Az egészség megőrzéshez pedig rengeteg tippel tudunk szolgálni. Például a mozgásszervi problémák terén, ha egy befőttes üveg leemelése a felső polcról, vagy a hajmosás is váratlanul nehézé válik, ha a váll egyik fontos része megsérül. A rotátor köpeny a vállat körülvevő izmok és inak együttese, amely a kar mozgatásában és a váll stabilitásának megőrzésében játszik kiemelkedő szerepet. A szakadása bekövetkezhet egy hirtelen sérülés nyomán, de az évek alatt kialakuló kopás is állhat a háttérben. A panaszok kezdetben enyhék lehetnek, idővel azonban a karemelése vagy forgatása is nehezebbé válhat. Súlyosabb esetekben, ha a konzervatív terápia már nem segít, műtétre is szükség lehet a váll megfelelő működésének a helyreállításához.
7: Támogatta a Mediverzál, a 21. századi egészségügyi szolgáltatások és labordiagnosztika szakértője. Támogatta a Dentaláv, szívvel, szakértelemmel.

0: popipar egyik legjobban csengő márka neve még mindig a Pussycat Dolls is, több megközelítésből, de most ezt hagyjuk is. Itt volt a Don Cha, Szeged kedvenc zenéi között a Lucky Let's Go-ban. Válasszunk programokat, hiszen van bőven kínálat egyébként így csütörtökön itt Szegeden. Főleg most már az estére koncentrálva, ott lesz majd a Gege Live a Bárkában, ami éjfélkor indul, és DJ Timár áll majd a lemezjátszóknál. Aztán a No Milk Today-be igazi, hamisítatlan népzene alapú világzenét csempészik majd ma a Bokros, a Páros Csillag című műsoruk 7:30-tól vár, és a 4. szegedi Gin és Rum Gastro Fesztivál is kínál bőven nézni és hallgatni valót. A gastro színpadon majd például burger bemutatót is tartanak, vagy például egy szakmai előadás és ingyenes kóstoló is lesz majd a névadó italok közül az utóbbiból ezúttal. De lesz Flair Show 3-4-8-tól, jön Chris Rudy, utána pedig Lénárd és Kincses is majd egyébként a lemezjátszókhoz áll. Nálunk pedig most Sam Smith dalol, itt a Dancing with a Stranger a Lucky Let's Go-ban.
1: Támogatta a Sercegő Pizzéria, az ízek összekötő.

vagyunk Szeged kedvenc zenéivel. Miért ismételnénk őket? 9 és délután 5 között egy dal csak egyszer szól a Rádió 88-ban. Rádió 88. Szeged kedvenc zenéi.

0: támogatta az Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
1: Micsoda?
2: Vagy ezt most találtuk ki?
0: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
2: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik.
0: És nyerd meg a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívását.
2: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
0: Támogatja a Trécselő Kávézó és Cukrászda.
3: Játsz holnap is majd egy jó ízűt, délelőtt itt a Rádió 88-ban. A közlekedéssel kapcsolatos értesüléseinket pedig mindjárt összefoglaljuk, hiszen például a harmadik körúton is van fennakadás, amellett, hogy a Sándorfalvi úton is találkozott korábban két autó. Holnap pedig néhány felhővel a mai naphoz hasonlóan találkozhatunk, de azért a napsütésé lesz majd a főszerep. Ennek köszönhető az is, hogy még 30 fok fölött alakul majd a napi csúcshőmérséklet. Hajnalban azonban jól jöhet a vastagabb öltözet, hiszen 15 fok körül alakul majd a hőmérséklet a legtöbb helyen itt Szegeden. Híreket mondunk, aztán a Major Lazer DJ Snake közös is vár itt a 88-ban a Lucky Let's Go-ban.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Rendkívüli Volkswagen ajánlatok a Porsche Szegednél. Most a Polo már 5 millió 980 ezer, a T-Cross 6 millió 990 ezer, a Golf 8 millió 990 ezer, a T-Roc pedig 9 millió 490 ezer forinttól elérhető. Nézze meg őket személyesen, és válassza ki az önnek valót. Porsche Szeged. Szeged, Sárosi utca 11.
5: 29.990 forint helyett most csak 13.990 forint a csapat neve. Nevezés. Igen, jól hallottad! Nevezz lecsófőzésre csapatoddal a 6. Prémium Piac Piknik Lecsófőző Fesztivál és Családi Napra szeptember 6-áig. Szeptember 19-én Szegeden tombola, ingyen lecsó, gyerekprogramok, rengeteg nyeremény és MC haver és a teknő vár. Használd ki a villámakciót! A nevezés részleteit keresd a Prémium Piac Szeged Facebook oldalán.
6: Egy szemüveg az iskolába, egy tartalék otthonra. A prágai látszerészetben egy pár Stellest miópia kontrol lencse vásárlásakor, a második pár lencse ajándék, és mindkét szemüveg keretre 20% kedvezmény jár. Két komplett szemüveg most kedvezőbb feltételekkel a suli kezdéshez. Az akciót keresd a prágai látszerészetben a Bartók téren, a megállónál.
4: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesrumfest.hu oldalon.
0: Ez reklám volt.
7: A törökbecsei duzzasztó mű megépítése óta a legalacsonyabb volt a napokban a Tisza vízállása. Hétfőn 43 cm-t mértek a szegedi szakaszon. A csapadék hiány miatt szinte nincs lefolyás, az extrém magas hőmérséklet miatt viszont rendkívül magas volt az elpárolgás. A hármas körösbe a Közép-Tiszából vezetik át a vízhozamokat, de a Maros mentén is rekordalacsony vízállásra számítanak a szakemberek. Kozák Péter, az Alsó-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója hozzátette, a Tisza nagy vízi vízhozama több mint 80-szor akkora szokott lenni, mint a mostani vízhozam.
8: A Tisza nagyvízi vízhozama 4200 köbméter a mostani 50-hez képest. Körülbelül egy fél méterrel alacsonyabb a Tisza vízszintje, mint ilyenkor lenni kell. Ennek az oka kettős, a most lefolyó 50 köbméteres tiszai vízhozam, amit viszonyítani kell a 30 köbméteres marosi vízhozamhoz, várhatóan tovább csökken.
7: Csak nem 2 milliárd forintból újult meg a makói technikum, írja a délmagyar.hu. A Návai Lajos technikumban egy az országban is egyedülálló 280 négyzetméteres mechatronikai és elektronikai labort alakítottak ki. Az épület együttesben modern tantermek, innovatív oktatási terek, valamint egy csúcstechnológiás oktatógépsor is helyet kapott. Újabb családvédelmi intézkedést jelentett be a kormány. A családi csődvédelmi szolgálatra a kormány többletforrásokat biztosít, hogy a rászoruló családok a számlákat a hó végén ki tudják fizetni, és az eladósodást és a végrehajtást el tudják kerülni. A baj megelőzhető a kormány szerint, ezért új tanácsadási és adósságkezelési programot indít. És drónnal terelték szobába a betörőnek hit hiúzt. A Washington állambeli Kirklandben a rendőrök bejelentést kaptak egy idős nőtől, aki annyit hallott, hogy valaki járkál a házban. Amikor az egyenruhások kiérkeztek és az emeletre értek, nem egy betörővel, hanem egy hiúzzal találták szembe magukat. Az állat egy nyitott emeleti ablakon át jutott be a házba. A rendőrök egy drónt küldtek be, amivel egy üres szobába terelték a hiúzt. Ezután a vadvédelmi elkábították és sértetlenül szabadon engedték. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Reméljük, hogy a délutáni közlekedési fennakadások részvevőit is sértetlenül szabadon lehet majd engedni, amint végeztek a helyszíneléssel, viszont például a 47-es számú főúton, kint a benzinkutak környékén is fennakadás van, a Sándorfalvi úton az M43-as felüljárónál történt baleset miatt kell még figyelmesebben közlekednünk, és úgy tudjuk, hogy a Rókusi körúton is adódott probléma közlekedésig ígszer. Vigyázzunk egymásra, a közlekedési hívószámunk pedig 06 32 99 88 88. A Blink 182 vagy éppen Shawn Mendes is mindjárt azon lesznek, hogy meglegyen közben a kocsiban a jó hangulat.
0: Támogatta az Üllési Kádár műszaki vizsgaállomás.
3: Még ha ugye közben éppen várakozni is kell, például az Algyai úton. Hála az égnek az újabb DJ Snake tündöklés azonban most már jön itt a 88-ban. A Major Lazerrel közös Lean On Soul most itt a Lucky Let's Go-ban.

Follow the Flow volt itt a Lucky Let's Go-ban, a Rádió 88-ban, nem sokára 4:30, szélcsend, hát az úgy nagyjából megvan, ez nem csak a dal eredménye. Katy Perry esetében pedig mostanában inkább csak akkor van csönd, hogyha a magánéletéről esik szó. Zenei karrierje azonban továbbra is hangos és rendkívül élénk, ahogy azt már megszoktuk tőle. Watch It Burn című aktuális sikere pedig mindjárt itt a Lucky Let's Go-ban vár téged is. Viszont előtte nem győzve emelni kalapomat a hölgyek előtt, a Destiny's Child is befut hozzánk, mint egy negyed évszázada a Survivor-rel. Nagyon sok mindent túléltek ők is, hiszen a listákon is szép eredményt ért el. Közös zenéjük, ami most itt a 88-ban a hazaút mellé szól. Közlekedési infóink között még mindig nagyon fontos arról beszélni, hogy a Rókusi körúton korábban baleset történt. Emiatt is lehet most a sűrűbb forgalommal, avagy torlódással találkozni, és ugye a Sándorfalvi úton kifelé akadt még gigszer. Az M43-as felüljárónál úgy tudjuk, hogy két autó ütközött, az arra tartóknak érdemes erre is figyelniük. Survivor tehát, ahogy ígértem, most a Destiny's Child lányoké a terep.

0: Sok semmi para.
1: Az én paradicsom.
0: Itt a könnyed délután, a Lucky Let's Go-val a 88-ban és Szeged kedvenc zenéivel. Mindjárt Olivia Rodrigo-t énekeltetem, és hozom a holnapi program tippeket is.
2: 88. Dani,
3: Kedzo, szerinted ezek átgondolták ezt?
2: Nem mindegy, újra együtt leszünk. Hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
4: Gedzó meg a Dani újra együtt.
5: Őszintén, humorral, Szegedről.
4: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
5: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Hello Szeged, passzold a véred!
6: Szeptember 4-én 11 és 17 óra között véradás a Tisza Virág sportuszodában.
4: A szegedi sport és fürdők és az STSZ-ek idén is együtt hív pályára egy jó ügyért.
6: Szeged sport egyesületei már csatlakoztak, most te jössz! Agyvért és ezzel a passzal akár 3 embernek is segíthetsz. Szeptember 4, Tisza Virág sportuszoda.
4: Részletek szegedsport.hu.
7: Hello Stock! Fesztivál szezon a Hódmezővásárhelyi Népkertiben.
8: Most pénteken a színpadon az Ivan and the Parazol.
7: Részletek a Népkerti Facebook oldalán, jegyek a tixa.hu-n. Kert, közösség, szórakozás.
9: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont.
10: Az 1 literes Osan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint. 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
9: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan.
11: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogy ha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az ár parton végezze.
12: Jég a pohárban, lime a ginben. Rumkoktél úgy, ahogy a bartender megálmodta. Van valami, ami ma este biztosan nem kell a kezedbe.
13: A kocsi kulcs.
12: Kóstolj, kortyolj, élvezd a gin és rum fesztivált, és ne számolgasd, hogy ez még belefér-e. Tedd le a kocsi kulcsot, a hazautat bízd ránk. SKT.
14: Vannak autók, amelyekkel egyszerűen eljutunk valahová. És van a Ford Puma, amellyel már maga az út is igazi élmény. Stílusos, izgalmas formatervezés, felsőfokú biztonság, kimagasló vezetési élmény, különleges és praktikus megoldások. Jöjjön és próbálja ki! Ford Puma, az autó, amelyre jó ránézni és még jobb vezetni. Most 6.990.000 forinttól a Ford Hoványnál. Szeged Algyűi út 40.
5: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Nálunk gondolatban már péntek van, nézzük a holnapi szegedi programokat. Az Apollo Jam koncertezik majd holnap a No Mail Today-ben 7:30-tól, a Tiszadokon pedig Millennium Kids Party lesz. A Dóm látogató központjában Fűr Anikó és Rutka Róbert zenész színházi előadása vár majd Géza 80 címmel este 7 órától. Egyébként Dés László, Másik János és Cseh Tamás zenéje is megszólal majd holnap este ezen a programon a Dóm látogató központban. A péntek esti csillagászat sem marad ki. A lehetőségek közül a szegedi csillagvizsgálóban a Fekete lyukak indul majd este 7-kor. És például a harmad koncert is, saját akusztikus hangszerelésű dalok, amelyek a Taka Coffee & Barban holnap este 7-től szólalnak meg. A ma elkezdődött 4. Szegedi Gin & Rum Gastro Fesztivál programja is folytatódnak majd holnap. Nálunk pedig Olivia Rodrigo-é most a mikrofon, és jön a Drop Dead itt a Lucky Let's Go-ban.

kinek éppen merre vezet az útja, viszont nagyon jó, hogy a Rádió 88 és a Lucky Let's Go ma is utitársad itt Szeged kedvenc zenéivel. Ráadásul a Klub 88 este 7-től ma Buzsik szettjét hozza 2 órában, utána pedig DJ Robin is majd gondoskodik egy órán keresztül a jó zenékről. Ahogy az kell, és reméljük, hogy a holnap reggel során is jól jön majd néhány impulzus, például túl azon, hogy mi történik akkor majd aktuálisan a városban. Témánk lesz majd a Gedzu meg a Daniban is a hétvégi streetball esemény, ami egyébként a Ligetben lesz majd, egy jó kis sportos program, és a Chomsistól érkezik hozzánk. Vendégünk volt kollégánk Süli András, aki bővebben beszél majd a hétvégi program lehetőségeiről, kínálatáról. A One Republic pedig mindjárt Alessóval zendít rá, előtte azonban Usher és a legendás Yeah, ami még biztos, hogy belefér ebbe az órába is itt a 88-ban. Hey, so.

0: Micsoda energiák itt a Lucky Let's Go-ban. Szia, és David Guetta a közös zenéje szólt most, az este pedig egyre inkább hívogat bennünket. Rendezvény a városban, de mi is nyitjuk majd ugye a klubunkat, ezt ne feledd egy percig sem, és azt sem, hogy holnap, hogyha nem oly korán indulsz, akkor már a nyárias idővár, ami 31 fokos csúcsot jelent, majd egyébként hőmérsékleti értékek terén itt Szegeden. A hajnali 14-16 fok körüli léghőmérséklet azért még elsőre az emberből kihozza azt a bizonyos hú, a minden itt neki kijelentést, amikor kilépünk majd a folyosó ajtóról, ha korán indulnánk. Hírek jönnek most, majd Olivia Dean.
1: Támogatta az Ópuszta-szeri Nemzeti Történeti Emlékpark, a Magyar Kalandok Parkja. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria, olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Erre nagyon bulisztunk.

0: Minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a rádió88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei tesztjét, és szólj bele, hogy mi szóljon Szeged kedvenc rádiójában.
1: A zenei teszt kitöltői között ezen a héten kisorsolunk egy páros belépőt a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Az életünk zenéi. Rádió 88.

0: Már rendezik a 72. vásárhelyi őszi tárlatra beválogatott képeket, két héten belül mind a 181 alkotás elnyerheti a megfelelő helyét. A legjobbak elismerésben is részesülnek, összesen 14 szakmai díj nyertesíről döntöttek a hét elején. Náthy Róbert, a szakmai zsűri vezetője elmondta, a közönség október 4-től láthatja a műveket az Alföldi Galéria földszinti termeiben, ekkor derülnek majd ki a díjazottak is.
1: Jelenleg a falra kerülő alkotások, festmények, grafikák, síkplasztikáknak az elhelyezése történik meg. Fények, a lámpákat beállítjuk, a cédulák fölkerüljenek a falra. A jövő hét végére szeretnénk befejezni a teljes kiállítás rendezési munkálatokat, és hát a hét elején a klasszikus díjzsűrivel kezdtük ezt a munkát.
0: Hosszú évek után a szerb gimnáziumban is elindulhatott a tanév, írja szeged.hu. Az intézmény egy Vörös Marti utcai, korábban irodaházként működő épületben kezdte meg működését, miután az egykori 100-szor szép gyermekház felújítása a mai napig nem fejeződött be. Az első tanévben csaknem 50 diák tanul 3 osztályban. Magyar Péter leszögezte, hogy Magyarország nem lazít a migrációs politikán és visszaszerezni a büntetési összeget. A miniszterelnök elmondta, hogy a kormány célja, hogy ugyanilyen szigorú szabályozás legyen, egyel több illegális migráns se érkezhessen, viszont ne vonjanak le büntetésként Magyarország forrásaiból. Eddig körülbelül 1 milliárd euró a bírság. A cél az, hogy decemberig megállapodjanak a tagállamok. És mintegy 223 milliárd forintért építhet kommunikációs hálózatot a Marson a Blue Origin. A Mars körül keringő egységet 2028. december 31-ékkel elkészíteni és átadni a NASA-nak. A tervek szerint a pályára állítás után az egység tudományos adatokat, képeket és navigációs információkat továbbít majd a bolygó felszínére és a körülötte lévő űreszközöknek, és biztosítja a marsi kommunikációt is. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Kinek? Mire van ugye igénye? Ezután a mai nap után lehet, hogy van, akinél igen hosszú a lista, más pedig egész egyszerűen már csak egy könnyed dalra vágyik, vagy éppen valami egész másra, na hát utóbbi kategóriából, de mégis egy könnyed dalba foglalva itt van Olivia Dean igénye.

Mission of the Group.

0: magyarul énekelt az Alcazar, viszont tudjuk róluk, hogy svéd formáció, szóval ha most így név szerint említeném őket, akkor bajba lennék velük, mint amikor a bizonyos lakberendezési áruházban akárcsak egy szalvétát próbálok kérni. Viszont 2018-ban az eredeti Alcazar a végső búcsút kimondta. Akkor tartották ugyanis utolsó közös koncertjüket a 20 éves jubileumi turné után, viszont 2024-ben volt egy ilyen kis mini reunion, úgyhogy nehéz azzal kapcsolatban pontosat mondani, hogy Alcazar van vagy nincs, de zenéjük örök, itt volt a Crying at the Discotheque, mindjárt pedig Miley Cyrus, vagy itthonról Majka és még Curtis párosa is vár. Előtte azonban az igazán tehetséges Chapel Roan és a Good Luck Babe most itt a Lucky Let's Go-ban.
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban. A

0: Őrült, talán ez a legjobb szó, ha egyel kell jellemezni a Lil Nas X-et, az örök vidám Carl Ray Jepsen pedig mindjárt folytatja nálunk az All City-vel.
1: Túl vagy az ebéden, jól esne egy icipici lazulás.
2: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88, az életünk része.

0: gyerekek! Oh, ugyan már! Itt ezen a lapos földgolyón? Aha! Na ezt ne próbálja meg senki elhitetni velem, alföldi gyerekkel. Viszont a holnapi nap biztos, hogy csupa jó élményt hoz majd nekünk. 31 fokos csúcs várható például itt a városban. Egyelőre még nem búcsúzik tőlünk a nyár, időjárás szempontjából legalábbis. És a sokszínű programok között is annyi minden vár bennünket majd holnap itt Szegeden. Folytatódik például a Gin és Rum Gastro Fesztivál a belvárosban, de egy kiállítás is nyílik majd az Agórában, az Álarcban, az Álarc előtt délután 5-kor lepleződik majd le. Az Apollo Jam ismét Szegeden zenél, a No Milk Today falai között várják majd a zenekedvelőiket, és nem utolsó sorban a hétvége sportprogramjáról is hallhatsz majd a Gedzó meg a Daniban, a Rádió 88 új reggeli műsorában. Holnap délután is itt leszek egyébként 1-től egészen este 7-ig. A terep pedig már másodperceken belül a Klub 88 Szeged kedvenc zenéi között.
1: Támogatta az Intellomitra Kft. Legyen otthonod okosan napra kész!

0: stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Az este itt kezdődik. Nyit Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, a Rádió 88-ban.
2: Egy újabb fesztiválos hétvége indul így csütörtökön, ami okot és lehetőséget ad a bulizásra. Mi pedig mindent megteszünk, hogy lázba hozzunk. Ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja. Én Büta Zsolt vagyok, a hírek és az időjárás jelentés után Buzsik lesz a főszereplő.
3: Köszi, hogy a 88-at hallgatod. A szeptemberrel együtt hajnalonként azért már megérkezett a hűvösebb idő, de napközben még a nyári nadrágját húzza fel az időjárás. Holnap sem lesz másként, 31 fokot mérhetünk majd délután, hétvégén pedig akár 34 fokot is mutathatnak a hőmérők. Donald Trump arca pedig az egy dolláros érmén virít mostantól, a részletekkel mindjárt jövök.
1: Napközben is dolgozol. Mi is?
4: Azon, hogy neked jobb legyen.
5: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Ma szervezettem nem kívánja.
6: Na gyerünk mindenki!
1: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
7: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
4: Támogatja az investment.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
3: Kakas pörkölt illata lenki be a hétvégén Szeged Szent Mihályt. Szombaton rendezik meg a hagyományos kakas főzőnapot a sportpályán. Csak nem 40 csapat jelentkezett, akik összesen 220 kg-nyi kész kakas húst kapnak a pörköltek elkészítésére. Rúzsa Roland szervező hozzátette, a gyerekeknek ingyenes ugrálóvárral készülnek, az ebéd előtt élő zene, utána pedig retro diszkó várja a kilátogatókat.
8: Igazából a csapatok egyébként mindig bőven szoktak főzni, tehát én biztos vagyok abban, hogy a érdeklődés, kíváncsiskodó szemek hozzá fognak tudni majd jutni egy-egy adag pörkölthöz. Én is készülök egy jó nagy adag kakaspörköltet, ezért az arajárókat én szívesen vendégül is látom, hogyha meglátogatnak bennünket.
3: Olyan alacsony a Tisza vízszintje Csongrádnál, hogy bezárt a strand a Köröstorokban. Jelenleg mínusz 211 cm-es értéket mutat a vízmérce. A strand biztonságos üzemeltetése azonban legfeljebb mínusz 200 cm-es vízellenség engedélyezett. A bújákat már felszedték, és már vízimentő sincs a parton. A strand hivatalos tervezett szezonja egyébként szeptember 15-ig tartana. Háromhetes ülésezési rendre tér át a parlament szeptember 21-től. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés egyik alelnöke elmondta, hogy az úgynevezett A és B heteken a kijelölt napokon plenáris ülést tartanak. A harmadik C hétre tervezik a választó kerületi és egyéb munkákat. És az amerikai pénzen mostantól a jelenlegi amerikai elnök arca látható. Az amerikai pénzverde kibocsátotta a 2026-os Donald J. Trump amerikai elnököt ábrázoló egy dolláros érmét. Ez az első eset, hogy hivatalban lévő elnök kerül forgalmi pénzre. A különleges dollár jogszerűségét ugyanakkor vitatják, ráadásul a gyűjtőknek jóval a névértékénél többet kell fizetniük érte. Egy 25 darabos tekercs 61 dollárba kerül. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
4: A lemezjátszóknál DJ Buzsik.
1: Az

csütörtök esténként is segítünk levezetni a napot, ha pedig szeretnél kimenni a fesztiválra, akkor a legjobb helyen vagy, hiszen tuti, hogy meg fog jönni a kedved hozzá, ha esetleg kicsit fáradt lennél. Ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja, 9 óráig DJ Buzsik mixeit hallod, és olyan előadók jönnek még ebben az órában, mint Mary Mary, Bruno Mars, Beyoncé, Jennifer

0: The Black Eyed Peas és a Ritmus volt egy nagyon jó kis remixben itt a Klub 88 első órájában, Ritmusból pedig nem lesz hiány a következő két órában sem, hiszen ma is 10 óráig szól a Klub 88. Szeged legnagyobb klubjában pedig a hírek és az időjárás jelentés után jön az Earth, Wind & Fire, az Another és Jonas Blue dala is.
1: Ez a Rádió 88, köszi, hogy este is minket hallgatsz. Ilyenkor estére végre egy kicsit felfrissul a levegő, érdemes nyitott ablaknál aludni. Hajnalban 16 fokot mérhetünk majd. Holnap napközben szokásosan 30-31 fok körül alakul a hőmérséklet, eső pedig sajnos továbbra sem várható. Hallgasd a híreket, amikben azt is megtudhatod, hogy mit szólt a gyártó, akitől 50 ezer doboz sört loptak el Kaliforniában. A szemetes kukából egy kartondobozból mentettek ki két macskát a múlt héten, a kisállatok most a szegedi cicamentőknél vannak. Az egyesületnél egyébként jelenleg is teltház van, csak nem 50 kisállat vár új, szerető családjára. Szili Éva egyesületi elnök a gazdik mellett önkéntesek segítségére is számít, mert mostanában több állattól szabadulnak meg a felelőtlen tulajdonosok, mint amennyivel ők elbírnak.
2: Gyönyörű egészségesek, teszteltek őket, negatív cifer tesztjük van, megkapták a védőoltásaikat, és majd ők is aztán beállnak a gazdikereső sorba, de azért ilyen eset még nem volt, hogy könnyűt cica legyen kartondobozva kukába rakva. Egyszerűen nem tudom kirevélni az embereknek a hozzáállását.
1: Mesterséges intelligencia alapú városi térinformatikai rendszert fejlesztenek nemzetközi együttműködésben a Szegedi Tudományegyetem kutatóinak részvételével. Az Atlas projektben különböző forrásból származó térképeket, légifelvételeket, videókat és szenzoradatokat illesztenek össze. A fejlesztés az árvízi kockázatok felmérését és mérséklését is segítheti. A MOHU egyetért a kormánnyal abban, hogy felül kell vizsgálni a hulladékgazdálkodási rendszert. A társaság közlése szerint a koncesszió komplex rendszerét is újra kell gondolni annak érdekében, hogy teljesüljenek a vállalt célok. A kormány a döntést a hulladékkezeléssel kapcsolatos panaszokkal, valamint a MOHU szerződéses kötelezettségeinek és célszámainak teljesítésével kapcsolatos kifogásokkal indokolta. És 50 ezer doboz sört loptak el Kaliforniában, a gyártó megérti a tetteseket. A tettesek egy elosztó központból vihetik el a két szállítmányt, mintegy 22 millió forint értékben. A gyártó cég azt mondta, megérti, hogy nagy csábítást jelenthet ekkora mennyiség birtoklása, viszont szeptember közepéig vissza kell jutassák a sörtolvajoknak az ellopott, csaknem 20 tonnányi szállítmányt. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
5: Biztonsági öv és...
4: Rádió 88, az életünk része.
5: Ez az! Let's go!
6: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
7: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
8: Lucky Let's Go Bálint Kágergővel a Rádió 88-ban.
9: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
8: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
6: Rádió 88, az életünk része.
10: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
11: Micsoda?
8: Vagy ezt most találtuk ki?
10: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
8: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
10: És nyerd meg a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívását.
8: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
10: Támogatja a Trécselő Kávézó és Cukrászda.
8: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
10: A lemezjátszóknál DJ Buzsik.
8: Az élet.

0: Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban. Az esélyi ez Klub 88.
1: A lemezjátszóknál DJ Buzsik.

0: Ray, Where is my husband című dalával ért véget a mai Klub 88 második órája. DJ Buzsik búcsúzik egy hétig, de jövő csütörtökön 7 órakor újra itt lesz, úgyhogy újra hallhatod majd a mixét. A Klub 88-nak pedig még nincs vége, ma is 10 óráig szól a hírek és az időjárás jelentés után az én mixem szól, én Büte Zsolt vagyok.
1: Ez a Rádió 88, lassan itt a hétvége, amikor érdemes majd akár vízparton tölteni az időt és még csobbanni egyet, mert szombaton például 34 fok lesz. Holnap délután is 31 fokot mérhetünk, úgyhogy a nyár még nem ereszt el minket. Pár perc is hozom a híreket, amiben bővebben is hallhatsz arról, hogy drónnal tereltek szobába egy betörőnek hit hiúzt a rendőrök. A törökbecsei duzzasztómű megépítése óta a legalacsonyabb volt a napokban a Tisza vízállása. Hétfőn 43 cm-t mértek a szegedi szakaszon. A csapadék hiány miatt szinte nincs lefolyás, az extrém magas hőmérséklet miatt viszont rendkívül magas volt az elpárolgás. A 3-as körösbe a Közép-Tiszából vezetik át a vízhozamokat, de a Maros mentén is rekordalacsony vízállásra számítanak a szakemberek. Kozák Péter, az Alsó-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója hozzátette, a Tisza nagyvízi vízhozama több mint 80-szor akkora szokott lenni, mint a mostani vízhozam.
2: A Tisza nagyvízi vízhozama 4200 köbméter a mostani 50-hez képest. Körülbelül egy fél méterrel alacsonyabb a Tisza vízszintje, mint ilyenkor lenni kell. Ennek az oka kettős, a most lefolyó 50 köbméteres tiszai vízhozam, amit viszonyítani kell a 30 köbméteres marosi vízhozamhoz, várhatóan tovább csökken.
1: Csak nem 2 milliárd forintból újult meg a makói technikum, írja a délmagyar.hu. A Návai Lajos technikumban egy az országban is egyedülálló 280 négyzetméteres mechatronikai és elektronikai labort alakítottak ki. Az épület együttesben modern tantermek, innovatív oktatási terek, valamint egy csúcs technológiás oktatógépsor is helyet kapott. Újabb családvédelmi intézkedést jelentett be a kormány. A családi csődvédelmi szolgálatra a kormány többletforrásokat biztosít, hogy a rászoruló családok a számlákat a hó végén ki tudják fizetni, és az eladósodást és a végrehajtást el tudják kerülni. A baj megelőzhető a kormány szerint, ezért új tanácsadási és adósságkezelési programot indít. És drónnal terelték szobába a betörőnek hit hiúzt. A Washington állambeli Kirklandben a rendőrök bejelentést kaptak egy idős nőtől, aki annyit hallott, hogy valaki járkál a házban. Amikor az egyenruhások kiérkeztek és az emeletre értek, nem egy betörővel, hanem egy hiúzzal találták szembe magukat. Az állat egy nyitott emeleti ablakon át jutott be a házba. A rendőrök egy drónt küldtek be, amivel egy üres szobába terelték a hiúzt. Ezután a vadvédelmisek elkábították és sértetlenül szabadon engedték. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
5: Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
6: A lemezjátszóknál DJ Robin.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban. Klub 88.
1: A lemezjátszóknál DJ Robin.

Ez a Rádió 88 Szeged az életünk része. Az időjárás előrejelzések szerint egyelőre nem várható az őszi idő. Holnap változóan felhős napos időre számíthatunk élénk széllel és 31 fokkal. A hétvége időjárása is nyáriasan fog telni, szombaton akár 34 fok is lehet, így készüljünk majd programokkal. Ha eddig azon gondolkodtál, hogyan kommunikálnának az emberek a Marson, hozom a választ.

0: Már rendezik a 72. vásárhelyi őszi tárlatra beválogatott képeket, két héten belül mind a 181 alkotás elnyerheti a megfelelő helyét. A legjobbak elismerésben is részesülnek, összesen 14 szakmai díj nyertesíről döntöttek a hét elején. Náki Róbert, a szakmai zsűri vezetője elmondta, a közönség október 4-től láthatja a műveket az Alföldi Galéria földszinti termeiben, ekkor derülnek majd ki a díjazottak is.
1: Jelenleg a falra kerülő alkotások, festmények, grafikák, síkplasztikáknak az elhelyezése történik meg. A fények, a lámpákat beállítjuk, a célvilág fölkerüljenek a falra. A jövő hét végére szeretnénk befejezni a teljes kiállítás rendezési munkálatokat, és hát a hét elején a klasszikus díjzsűrivel kezdtük ezt a munkát.
0: Hosszú évek után a szerb gimnáziumban is elindulhatott a tanév, írja szeged.hu. Az intézmény egy Vörös Marti utcai, korábban irodaházként működő épületben kezdte meg működését, miután az egykori 100-szor szép gyermekház felújítása a mai napig nem fejeződött be. Az első tanévben csaknem 50 diák tanul 3 osztályban. Magyar Péter leszögezte, hogy Magyarország nem lazít a migrációs politikán és visszaszerezni a büntetési összeget. A miniszterelnök elmondta, hogy a kormány célja, hogy ugyanilyen szigorú szabályozás legyen, egyel több illegális migráns se érkezhessen, viszont ne vonjanak le büntetésként Magyarország forrásaiból. Eddig körülbelül 1 milliárd euró a bírság. A cél az, hogy decemberig megállapodjanak a tagállamok. És mintegy 223 milliárd forintért építhet kommunikációs hálózatot a Marson a Blue Origin. A Mars körül keringő egységet 2028. december 31-ékkel elkészíteni és átadni a NASA-nak. A tervek szerint a pályára állítás után az egység tudományos adatokat, képeket és navigációs információkat továbbít majd a bolygó felszínére és a körülötte lévő űreszközöknek, és biztosítja a marsi kommunikációt is. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.

0: kiúakjesimmel.
1: Ez a Rádió 88.

0: Köszi, hogy a 88-at hallgatod. A szeptemberrel együtt hajnalonként azért már megérkezett a hűvösebb idő, de napközben még a nyári nadrágját húzza fel az időjárás. Holnap sem lesz másként, 31 fokot mérhetünk majd délután, hétvégén pedig akár 34 fokot is mutathatnak a hőmérők. Donald Trump arca pedig az $1 érmén virít mostantól, a részletekkel mindjárt jövök. Kakas pörkölt illata lengi be a hétvégén Szeged Szent Mihályt. Szombaton rendezik meg a hagyományos kakas főzőnapot a sportpályán. Csaknem 40 csapat jelentkezett, akik összesen 220 kg-nyi kész kakas húst kapnak a pörköltek elkészítésére. Rúzsa Roland szervező hozzátette, a gyerekeknek ingyenes ugrálóvárral készülnek, az ebéd előtt élő zene, utána pedig retro diszkó várja a kilátogatókat.
1: Igazából a csapatok egyébként mindig bőven szoktak főzni, tehát én biztos vagyok abban, hogy az érdeklődő és kíváncsiskodó szemek hozzá fognak tudni majd jutni egy-egy adag pörkölthöz. Én is készülök egy jó nagy adag kakaspörköltel, ezért az arajárókat én szívesen vendégül is látom, hogyha meglátogatnak bennünket.
0: Olyan alacsony a Tisza vízszintje Csongrádnál, hogy bezárt a strand a körös torokban. Jelenleg -211 cm-es értéket mutat a vízmérce. A strand biztonságos üzemeltetése azonban legfeljebb -200 cm-es vízellenség engedélyezett. A bújákat már felszedték, és már vízimentő sincs a parton. A strand hivatalos tervezett szezonja egyébként szeptember 15-ig tartana. 3 hetes ülésezési rendre tér át a parlament szeptember 21-től. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés egyik alelnöke elmondta, hogy az úgynevezett A és B heteken a kijelölt napokon plenáris ülést tartanak. A 3. C hétre tervezik a választó kerületi és egyéb munkákat. És az amerikai pénzen mostantól a jelenlegi amerikai elnök arca látható. Az amerikai pénzverde kibocsátotta a 2026-os Donald J. Trump amerikai elnököt ábrázoló $1 érmét. Ez az első eset, hogy hivatalban lévő elnök kerül forgalmi pénzre. A különleges dollár jogszerűségét ugyanakkor vitatják, ráadásul a gyűjtőknek jóval a névértékénél többet kell fizetniük érte. Egy 25 darabos tekercs $61-ba kerül. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.

veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondol.